0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Partnerként tekint az önkormányzatokra a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ezt hangsúlyozta a tárca vezetője a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Fülemületúrán vehetnek részt a madárbarátok. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket ma. A túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne fülemületúrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékágazat szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook oldalán közölte, az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A Nébih laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Időjárás jelentés.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Nem akarok

FMK. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Shhh, az új.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Trianon hatásai máig érezhetők, a Nemzeti Összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Ezt Szita Károly írta a közösségi oldalán, a Nemzeti Összetartozás napja és a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából csütörtökön. Kaposvár polgármestere részt vett a Berzsenyi Parkban rendezett közös tiszteletadáson is. Szavai szerint a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Élet a középkorban címmel tart családi napot ma Kaposszent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény közleménye szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a lúdtoll használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak, és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az ország déli, délnyugati részén magasabb a sok éves átlagnál, a középső tájakon azonban sokfelé még 2 mm sem esett, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. A közlemény szerint a talaj délnyugaton és kisebb foltokban keleten kellően nedves, másfelé az elmúlt napok csapadéka csak a felszínhez közeli néhány centiméteres réteget nedvesítette át. Hozzátették, hogy az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső fél méteres talajréteg.
0: Időjárás jelentés.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk. Március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizikai és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Aranyérdemérmet kapott Kéki Zoltán, Kaposvár egykori címzetes főjegyzőjének, Súlyog Tamás köztársasági elnök adományozott kitüntetést. Kéki Zoltán a vidéki magyar jogásság szellemi életének megújításáért és a magyar jogásság összefogásáért végzett munkája elismeréseként vehette át az érdemérmet. A Munkácsi nyerte a gimik csatáját. A Kaposvári Sportiskola beszámolója szerint a középiskolásoknak szóló sport- és élményprogram idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó versenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi csapata szerezte meg az első helyezést. Nagy érdeklődés mellett csütörtökön elkezdődött a katonazenekari fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményt a Kaposvári Helyőrségi Zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren, pénteken pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatták a nézőket. A pénteki programok egyébként már délelőtt elkezdődtek a Pöttöm partival. Az eseménysor a zenekarok főutcai felvonulásával folytatódott, majd a szakalaki bemutatókat láthatta a közönség. A katonazenekari fesztivál az összevont katonazenekarok koncertjével zárult. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügy szakemberei, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebook oldalán. Mint írták, a bóját a Velencei tavon kialakult alacsony vízállás miatt, és azért helyezték ki, hogy folyamatosan figyelhessék a vízminőségi változásokat. Hozzátették, a hét elején kihelyezett rendszer méri többek között az oldott oxigén és a klorofil értékeket is. A szakemberek 24 órában figyelik a továbbított adatokat, és ha szükséges, azonnal beavatkoznak. Alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása, és egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Ezt Súlyog Tamás államfő közölte csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Híreink végén pedig sport. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool FC vezető edzője. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. A Liverpool FC szombaton jelentette be a holland Arne Slot távozását a vezetőedzői posztról. Sajtóhírek szerint már akkor is Iraola volt a poszt első számú várományosa.
0: Időjárás jelentés.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Maradt a neten is! Rádiómost.hu.
1: Csepregi Éva vagyok a Neotomból, hallgassátok a Rádió Mostot!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Partnerként tekint az önkormányzatokra a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ezt hangsúlyozta a tárca vezetője a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Ülemületúrán vehetnek részt a madárbarátok. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket ma. A túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne fülemületúrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Nem látszanak a kifáradás jelei Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására. Ezt mondta egy csütörtöki podcast beszélgetésben Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, és az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök jelöltként áll majd a rajtvonalnál. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary. Idén minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. A Virágos Magyarország szervezőbizottsága és a Visit Hungary idén is 5 települési kategóriát díjaz, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. A versenyhez határon túli magyar ajkú települések is csatlakozhattak. Híreink végén pedig sport. Szurkolói véleményét is kikéri a Rákóczi. A kaposvári foci csapat a klub közösségi oldalán hívja szavazásra a drukkereket, akiknek arról kell voksolniuk, hogy maradjon vagy távozzon Jenei Gyula. A vezetőedző 2025 óta irányítja a kaposvári zöldfehéreket, játékosai pedig az idei szezonban egy helyet előrelépve a harmadik helyen végeztek a bajnokságban.
0: Időjárás jelentés.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: vele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, hiatal mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Élet a középkorban címmel tart családi napot ma Kaposszent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény közleménye szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak, és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Trianon hatásai máig érezhetők, a Nemzeti Összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Ezt Szita Károly írta a közösségi oldalán, a Nemzeti Összetartozás napja és a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából csütörtökön. Kaposvár polgármestere részt vett a Berzsenyi Parkban rendezett közös tiszteletadáson is. Szavai szerint a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Sztár fellépővel színesített sportnapot rendezett csütörtökön a Gárdonyi Géza tagiskola. Az intézményt a gárdonyis testnevelők regisztrálták az aktív iskola programra, amelynek győzteseiként a diákok Dallos Puskás Petit, a program nagykövetét is vendégül láthatták. Az énekes nem érkezett üres kézzel, sportszereket hozott a kaposvári iskolásoknak. A Gárdonyi Tagiskola nevelőtestülete egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok egész életét áthassa a mozgás szeretete és a sportos, egészséges életmód. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Hozzátették, hogy a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Több politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. Az ügyészi indítványnak helyt adva, a bíróság elrendelte a jelenlegi és a korábbi második kerületi polgármesterek, illetve több MSZP-s, Fideszes és Momentumos politikus letartóztatását egy hónapra. A központi nyomozó főügyészség közleménye szerint a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban ezúttal 12 újabb politikus gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.
0: Időjárás jelentés.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. A Munkácsi nyerte a gimik csatáját. A kaposvári sportiskola beszámolója szerint a középiskolásoknak szóló sport- és élményprogram idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó versenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi csapata szerezte meg az első helyezést. Aranyérdemérmet kapott Kéki Zoltán, Kaposvár egykori címzetes főjegyzőjének, Súlyog Tamás köztársasági elnök adományozott kitüntetést. Kéki Zoltán a vidéki magyar jogásság szellemi életének megújításáért és a magyar jogásság összefogásáért végzett munkája elismeréseként vehette át az érdemérmet. Nagy érdeklődés mellett csütörtökön elkezdődött a katonazenekari fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményt a kaposvári helyőrségi zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren, pénteken pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatták a nézőket. A pénteki programok egyébként már délelőtt elkezdődtek a Pöttöm partival. Az eseménysor a zenekarok főutcai felvonulásával folytatódott, majd a szakalaki bemutatókat láthatta a közönség. A katonazenekari fesztivál az összevont katonazenekarok koncertjével zárult. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az ország déli-délnyugati részén magasabb a sok éves átlagnál, a középső tájakon azonban sokfelé még 2 mm sem esett, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. A közlemény szerint a talaj délnyugaton és kisebb foltokban keleten kellően nedves, másfelé az elmúlt napok csapadéka csak a felszínhez közeli néhány centiméteres réteget nedvesítette át. Hozzátették, hogy az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Végleg kiveszi Eszenyi Enikő rendezését műsorából a Csokonai Nemzeti Színház, közölte a Debreceni Teátrum csütörtökön. Azt írták, hogy a Primadonnák című produkciót a biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében veszik ki a 2026-27-es műsorból. A döntést a színház igazgatója saját hatáskörben önállóan hozta meg. Döntése indokául az szolgált, hogy az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre. A megemelkedett üzemanyagárak miatt felfüggeszti több járatának közlekedtetését a nyári szezon második felére az American Airlines, jelentette be az Egyesült Államok és a világ egyik legnagyobb légitársasága csütörtökön. Egyes információk szerint a döntés 6 útvonalat érint, leginkább Los Angeles-t.
0: Időjárás jelentés.
2: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallotta
3: a Rádió Most stúdiójában.
4: Györfi Betta.
5: Derűs szombat reggelt kívánok mindenkinek, így június 6-án, 5 perc elmúlt el 7 óra, gyönyörű az időnk, nagyon kellemes a napkezdés, így 15 fokot mérhetünk, éjszaka volt eső, de most már inkább a napsütésé lesz a főszerep. Szóval bátran mozduljatok ki, és tervezzetek be olyan programokat, amiket a szabadban rendeznek meg, lesz is ilyen, városunkban és a környéken, majd hozom arról is a részleteket, meg a változatos zenei kínálatunkat is hozzuk, úgy, ahogy szoktuk, nem fogtok csalódni, ha velünk rádióztok ezúttal is. Az Imagine Dragons következik mindjárt Enemy címűjével, Martin Garrix és Ed Sheeran párosa hozza a Repeat It című friss darabot, most pedig Jennifer Lopez-ének.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Ellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 6-a van ma, a Norberteket köszöntjük és a Szintiákat névnapjukon, de ünnepelhetnek még a Délia, Filip, Fülöp, Klaudia és Kolos nevet viselők. A Norbert egy német eredetű név, a jelentése északi fény vagy híres. A Szintia görögből jött hozzánk és egy istennő megnevezése volt, Artemis istennőjé. A Kolos egy régi magyar személynév, a Filip és a Fülöp egytőről jött a görögből és lókedvelő jelentés. Remélem, ti pedig kedvelitek minden névnapos és szülinapos Bruno Mars-ot, mert most nektek énekel I Just Might címmel. Legyen vidám napja mindenkinek!
0: Ez volt a kalendárium. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Szép időnk lesz ma, nálunk egyre kevesebb a felhő, tehát egyre több teret nyer a napsütés, és szinte zavartalan lesz, ezzel együtt pedig erős UV-sugárzásra kell számítani a déli órákban. Délután több felhő is lehet, és van esélye annak, hogy egy-egy futózápor előfordulhat, de nagyon csekély. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, az éjszakai órákban olyan 16-17 fokot fogunk mérni, holnap reggel 14 fokot, és vasárnapra is gyönyörű időt jósolnak nekünk, sokkal melegebbet, és egyáltalán nem lesz felhő felettünk. 27-28 fokkal számolhatunk holnap. Jövő hét elején pedig nyári meleggel, hétfőn 29-30, kedden pedig akár 32 fok is lehet, de már érkezik a hideg front erős széllel szerdára. Na akkor zivataros napra számíthatunk, ahogy csütörtökön is. Így egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, de tartósan megmarad délutánonként a 26-27 fok, reggelente pedig 15-16 fok lesz jellemző. A hosszú távú előrejelzés szerint pedig június közepétől már a 30 fokok maradnak, sőt, kánikulai napokra is lehet számítani majd onnantól.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
4: Hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órán. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Ahogy ez lenni szokott, rendszeresen ránézünk a kaposvármos.hu híreire. Ti is tegyétek ezt meg, mert ott olvasható például több info a Rigó Jancsi Fesztiválról, amit jövő hétvégén rendeznek meg a városban. De képgalériát is találtok a kaposvári helyőrségi zenekar Kossuth téri fellépéséről, amikor a legkisebbeket szórakoztatták. MotoGP lesz a hétvégén, erről is vannak fent részletek az oldalon, és arról is van fent egy cikk, hogy Puskás Dalos Petivel sportoltak a gárdonyis diákok. Na meg, hogy idén is lesz közösségi virágültetés a sávháznál. A további részleteket, sőt a legfontosabbat, hogy pontosan mikor történik ez majd meg, azt megtaláljátok a kaposvármost.hu-n. Érdemes olvasgatni az oldalt rendszeresen.
0: Ez volt a Lapszemle. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Reklám.
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Partnerként tekint az önkormányzatokra a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ezt hangsúlyozta a tárca vezetője a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Ülemület úrán vehetnek részt a madárbarátok. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket ma. A túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne Fülemület úrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Megszűnt péntektől a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala területén, a többi vármegyében azonban érvényben marad, közölte a Nébih. Kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkenéséhez, így az ország többi területén, például Somogyban is, tilos tüzet gyújtani. A tiltás érinti a belterületi és külterületi erdőket és azok 200 méteres körzetét, a fásításokat és az azok 200 méteres körzetében kijelölt tűzrakóhelyeket is. Nem volt teli találatos szelvény a csütörtöki hatos lottó sorsoláson. A 23. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 2, a 9, a 15, a 21, a 28 és a 35. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az öt találatos szelvények nyereménye egyenként 359.455 forint. A négyesek 8.380 forintot érnek, míg a három találatosokért 3.140 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a hatos lottón 400 millió forint lesz. Híreink végén pedig sport. Szurkolói véleményét is kikéri a Rákóczi. A kaposvári foci csapat a klub közösségi oldalán hívja szavazásra a drukkereket, akiknek arról kell voksolniuk, hogy maradjon vagy távozzon Jenei Gyula. A vezetőedző 2025 óta irányítja a kaposvári zöldfehéreket, játékosai pedig az idei szezonban egy helyet előrelépve a harmadik helyen végeztek a bajnokságban.
0: Időjárás jelentés.
3: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak
1: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
4: Vidám hétvégét kívánok mindenkinek. Hú, de jó, hogy még csak most kezdődött. Na de már jön egy kis méreg. Dihez is ment a jó voltából, egyébként ne legyen. Evicsi pedig gondoskodik arról, hogy ez a nap is jobb legyen, de legalábbis jó hangulatú. For a Better Day címűjével folytatjuk. Tartsatok velünk ezúttal is.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2. Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 6-a van a Norbertek névnapja, de ekkor emlékezünk arra is, hogy 1827-ben ezen a napon tartották meg az első lóversenyt Pesten. Na meg, hogy 82 éve 1944-ben volt a normandiai partraszállás. A napot D-Day kódnévvel illették. 1799-ben született Puskin, az orosz költőíró, drámaíró. Míg Bánkon 1859-ben Banki Donát mérnök és feltaláló. Thomas Mann, a Nobel-díjas német író, 151 éve látta meg a napvilágot, Bajcsi Zsinészki Endre publicista pedig 140 éve. Kitörölhetetlen alakja volt a magyar színjátszásnak Gobbi Hilda, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, 1913-ban született. Ma ünnepelnek Állai Molnár Péter, színész, költő, rendező és énekes, 1970-ben született. 144 éve szabadalmaztatták Amerikában az elektromos vasalót. 78 éve hunyt el Louis-Jean Lumière feltaláló filmrendező, aki testvérével a mozgófilm fejlesztésén dolgozott. És szülinapos Bay Alex, az énekes dalszerző, 42 éves lett.
0: Ez volt a kalendárium. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Egy-egy ilyen dalt meghallgatva az ember tényleg úgy érzi, hogy gyönyörű az élet, legyen gyönyörű is a hétvégétek. A Hearts és Purple Disco közösét hallgattuk, ez volt a Wonderful Life a rádió moston. 8:59, már ezekben a percekben gyűlik sok-sok gyermek a Vasari Parkba. 9 órától kezdődik aztán a Cucorka gyermek bábjátékos találkozó. Óvodás és általános iskolú gyermek bábcsoportok érkeznek tehát, hogy bemutassák, mit tudnak. Persze a közönséget is szívesen látják ott, hiszen rövid mesét, verset, című feldolgozást, gyermekeknek szóló bábos történeteket lehet majd megnézni. Nem is keveset. A bábcsoportok bemutatói konkrétan 10 órakor kezdődnek, és várhatóan délután 1-től lesz értékelés. Izgalmas lesz tehát a résztvevő kicsiknek mindenképpen, a közönségnek pedig nagyon szórakoztató. Ha tehetitek tehát a gyerkőcökkel, látogassatok el a Vasari Parkba. Érdemes lesz délután is, na de hogy miért? Annak részleteit perceken belül elárulom. Most viszont hozom Ann Mary és a Lilo Mix közösét, ez a Kiss Mike.

0: Programajánló.
1: Ma rendezi meg a Bábszintér az évad záró parkszínházi fesztiválját a Vasari Parkban. Délután 5 órától napindítóval várnak, nap triciklivel és parkjátékokkal, minden kicsit és nagyot. Rengeteg minden lesz, golyózó, figurás játszó, babaszuszogó, tudósátor, családi festőműhely, bábmobilok tere, versfa buborék koronával, hajózó és finom-finom portékák. 4:30-tól a Vasari Park titkaira is fény derül, a titokőr Bocska Ágnes lesz, ő meséli majd el a történeteket. 6 órakor kezdődik Vitéz László és az Elátkozott Malom című Pályi János előadás. 7:30-kor lesz hajózó, Vitéz László a kapitány, 8:30-től pedig fényinstallációra is lehet készülni, világító buborékok tava tárul majd elénk, és 10:00-kor lesz csak napzáró. Holnap délelőtt 10 órától várhatóak ismét programok, a folyamatosan működő parkjátékok, 11 órától az Udvarhely Bábműhely, az Öreg Király Hagyatéka című előadását lehet majd megtekinteni a színház teremben. A részvétel ingyenes. Aztán ma délután 6 óráig tart a családi nap a Szent Jakabi Bencés apátsági romkertben. Egész nap lesznek különféle kézműves és kreatív programok, tintával és luttollal szépírás, készíthetnek kicsik-nagyok saját papírt, és régészkedhet is bárki. Sírládafeltárás, kosárfonás, bőrműves foglalkozás várja a látogatókat, és egész napos íjászat, lovagi fegyvermostra. 2 órakor kezdődik majd egy tárlatvezetés Molnár István régésszel, 3 órától harcászati íjász bemutatót tartanak, 4 órától páncélos bajvívás bemutató lesz, 5 órától pedig középkori csata jelenet. Este a Fekete Sereg koncertezik majd. A belépés ingyenes. Ma délután 4 órától lesz ismét nyitva a Zselici Csillagpark. Lehetőség lesz a nap távcsöves megfigyelésére, a Zselici csillagos égbolt megismerésére, planetáriumi filmvetítés több alkalommal is várható, és este 10 óra környékén éjszakai távcsöves bemutató is lesz. A Kultik moziban 9 filmet vetítenek, ezen a hétvégén gyerkőcök és felnőttek is jól szórakozhatnak, mint ahogy majd holnap, a gyereknapon a Desin 11 órától estig tartanak a programok apartmenti büféknél, illetve holnap rendezik meg a közösségi virágültetést a Sávháznál, délután 4 órától lehet egy nyári virágokkal beültetni a környéket, mindenkit szeretettel várnak.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Újabb levélkékkel lett gazdagabb a kaposvári életfa. Kiválasztották Somogy idei borát. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. Újabb 59 levél került fel a kaposvári életfára. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásokhoz híven Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban felállították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Kiválasztották Somogy idei borát. A Somogy vármegyei önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben 11 pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről összesen 37 mintával. Az italok közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat. A pontozás végül a bújdosó pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatásának kedvezett, így ez a nedű lett a 2026-os év Somogy bora. A rendezvényen kiválasztották az Agrárgazdasági Kamara, az Iparkamara, a Kométa és a Finó borait is. Az eredményhirdetést követően a társadalmi zsűri egy külön díjat is megszavazott, ezt a Huyber Pince 2025-ös évjáratú Királyleányka bora érdemelte ki. 50 éve hunyt el Latinovics Zoltán, a színészóriás halálának évfordulójára csütörtökön Balatonszemesen emlékeztek a színész síremlékénél. Iváncsics Zsolt balatonszemes polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a település nem csak nyaralóhelye volt a színész királynak, hanem a családi otthona menedéke is. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a színész sorsa Balatonszemesen ért véget 1976. június 4-én. Úgy fogalmazott, ez a település lett az örök nyughelye, a sírja pedig ma is zarándokhely. Latinovics Zoltán halálának körülményei egyébként máig nem tisztázottak, nem tudni, hogy halála baleset vagy öngyilkosság volt. Több döntést is kiemelt Magyar Péter miniszterelnök a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán pénteken. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, hogy emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy egyebek mellett eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését is.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte még előfordulhat eső, zápor, majd napközben hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik. 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
3: Györfi Betta.
4: Mosolygós reggelt kívánok mindenkinek 6 perccel 9 óra után, bár sokaknak ez már nem is annyira reggel, javában benne vannak a napban, ebben a gyönyörű napban, június 6-a van, annyi minden tartogathat nekünk, jó időt, az biztos. Szóval a hétvégi terveink mellé állt az időjárás, napsütés, igazi nyári hangulat lesz, érdemes kihasználni ezt a szép időt, akár még a nyugodt napindításhoz. Reggeli a teraszon, ha van rá lehetőség, aztán egy séta a szabadban, egy könnyű sportprogram később. De most egy nagy pohár víz, vagy finom kávé, tea, néhány perc, amikor nem rohanunk sehová, csak élvezzük a hétvége ritmusát. Na meg a következő dalok ritmusát. Machine Gun Kelly és Wiz Khalifa közös dalát hallgatva a Girl Next Door című újdonság jön mindjárt, de előbb Szigála és Becky Hill párossal hozza a Heaven on My Mind címűt.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

Az Animal Cannibals-től ismét azt tudhattuk meg, milyen Budapest nyáron. Na de, a rádió moston azt is megtudhatjátok, hogy milyen lesz június 6-a, legalábbis a bolygóállások hogy hatnak ránk, a csillagokból mit lehet kiolvasni. A horoszkóp nem marad el a mai napon sem, nem sokára jövök a részletekkel. Tőletek pedig szívesen megtudnám, hogy mivel töltitek a hétvégéteket. Ajánlottam már programokat, a gyerkőcöket érdemes lesz elvinni például a Bábszintér buliára, a Vasari Parkba, vagy kilátogatni velük a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjébe. De egy jófajta kirándulás a környező erdőkbe, a Zselic annyi szépséget tartogatna, meg hát ott van nekünk a Balcsi, ugye sokan veszik ilyenkor jó időben arrafelé is az irányt. De ha például Csurgóra mennétek ma, akkor ott a Csusza Fesztiválon lehet finomságokat enni, és a Belga Zenekar koncertjét meghallgatni majd. Kaposomokon pedig Panda Gyereknapot tartanak ma délután 2-től. Találjátok meg a kedvetekre való időtöltést és társaságot ezen a hétvégén is. A mi társaságunkba a legnagyobb sztárok érkeznek a legjobb dalokkal, így majd Kemred zenél nem sokára, de most Hozzétől hozzuk a Too Sweet címűt. Aztán, ahogy mondtam, nem sokára hozom a horoszkópot.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gálaműsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Nagyon kedvezőek az előjelek egy vidám és tartalmas szombathoz június 6-án. Külön tanácsolják, hogy most szellőztessük ki a fejünket, a gondolatainkat. Nos, mondom mindent 12 jegynek részletesen is az előrejelzést. A Kosnak például azt írják, hogy ma nem csak nagyon vidám és elégetett napod lehet, ha szingli vagy, beléphet most az életedbe valaki, akivel szinte az első percben egymásra tudtok hangolódni. A megérzéseid most nagy segítségedre lesznek minden kapcsolatodban, figyelj a belső hangra. Kedves Bika, adódhat ma egy szituáció, amelynek a megoldásához nem csak a józan eszedre, hanem a fantáziádra is szükség lehet. Egész nap érdekes, izgalmas beszélgetésekben, megélésekben lehet részed, sőt, ha szingli vagy, ma jöhet egy nagy találkozás is. Az ikrek jegyűnek azt írják, hogy ma semmi nem fog megzavarni, így egy igazán harmonikus, szép napot ígérnek neked. Most minden nagy örömmel tölti el a lelkedet, ami az otthonnal, a szeretteiddel kapcsolatos. Szívesen vagy a természetben, persze azért most is érzékenyebb lehetsz bizonyos dolgokra, de ha ezt fejben tartod, nem lesz semmi gond. A ráknak ma különösen erős a kisugárzása. Ezt például a párod biztosan észre fogja venni. Nagyon békés és harmonikus napot jelez neked a horoszkóp. Nagyon jól eshet most lazítani, sétálni, kertészkedni. Ha az elmúlt napokban a sok stressz miatt összezördültél a másikkal, akkor ma békülj ki, meglátod, mennyire szívesen fogadja.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak ma lazításra, töltekezésre lesz szüksége, szerencsére hétvége van, minden adott a pihenéshez. Próbáld kihasználni a napot arra, hogy valóban regenerálódj, testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. Délután izgalmas hírt, információt kaphatsz, ami megindítja a fantáziádat, és rájössz bizonyos összefüggésekre. A szűznek azt írják, hogy a mai napja nagyon szabad is tervezhető lesz. Szuper, hogy most a legnagyobb nyugalomban tudsz tenni-venni. Sok érzés, érzelem van benned, amelyeket most igazán pozitív módon élhetsz meg. Remélhetőleg családdal vagy baráttal töltöd a délutánt. Ha meg egyedül lennél, a relaxáció, a zene sokat segíthet. Kedves mérleg, a mai nap jó alkalom arra, hogy picit ráerősíts a kapcsolatokra, amire mindenkinek nagy szüksége van lelkileg. Hívd fel, akiket régen láttál, vagy egy közös találkozót is szervezhetsz. Nagyon inspiráló beszélgetésben lehet részed ma. A Skorpiónak most nagyon tiszta a gondolkodása, és izgalmas beszélgetésekben lehet részed, szívesen tájékozódsz, olvasol. Jöhet egy olyan találkozás is, ami nagyon inspirál, és ha szingli vagy, ez bizony több is lehet annál.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas igazán jó napra számíthat, különösen akkor, ha ezért teszel is. Ami most igazán feltölt, ha emberek közé mész, sétálsz, kimozdulsz. Egészen különleges élményeket jeleznek neked előre. A bakot a mai nap elégedetté boldoggá teszi. Tegyél most nyugodtan félre minden zavaró tényezőt, nem kell semmit megoldanod. Amit viszont megtehetsz, hogy a szabadban, a friss levegőn töltöd a nap nagy részét. Most az érdekes eszmecserék, az új információk is nagyon izgatnak. A vízöntőnek is ma szuper élményekben és beszélgetésekben lehet része, ugyanakkor közel kerülhetsz valakihez, kiszélesedhet a szellemi horizontod, és összeáll a kép abszolút pozitív és megnyugtató módon. Sőt, a halakjegyűnek is nagyon kedvező napja lehet ma. Lehetséges, hogy most olyan új utat mutatnak meg neked az égiek, amire nem is gondoltál korábban, de nagyon is működőképes ötletek érkeznek. Persze, ma mindez csak elméleti síkon mozog, hisz most a legfontosabb, hogy kikapcsolódj.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposvára.
3: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Lorindalát hallgattuk, az Is It Love címűt a Rádió Moston. 3 perc múlva lesz 10 óra, Évustól megkapjuk mindjárt a friss híreket, aztán pedig jön a 20 a csúcson, a Kusza 20-as lágerlista csütörtöki adásának ismétlése. És ezt azért hangsúlyoznám ki még inkább, mert egy játék zajlott a csütörtöki műsorban Michael Jacksonnal kapcsolatban, de ez akkor le is zárult, tehát megvoltak a nyertesek. Persze, ha szeretnétek, nyugodtan megírhatjátok Facebook oldalunkra, hogy melyik dalt szeretitek tőle a legjobban, de nyeremény ezért most nem jár. Viszont jó hangulat és sok-sok érdekesség jár nektek maótól a következő 60 percben, tehát addig pedig még egy Chainsmokers dal is, ez a Paris.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. Kettő sikerrel zárta az alsóházi bajnokságot a KVK. 10 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Ebben az évben sem maradhat el a virágültetés a Sávháznál. Idén is megrendezik a közösségépítő programot. Erről a Facebook oldalán adott hírt Kárpáti Tímea alpolgármester. A több éves hagyományra visszatekintő eseményt minden esztendőben a környék megszépítésének céljával és a közösségépítés szándékával hívja életre az alpolgármester. Ezúttal holnap 16 órára várják az önkénteseket, akik egy nyári virágok kiültetésében segíthetnek. A kezdeményezés egyébként minden évben egyre több érdeklődőt vonz, tavaly például mintegy 150 virágpalánta került a földbe. Évadzárót tart a hétvégén a Bábszintér. A Parkszínházi Fesztivál ingyenesen látogatható programjai már délelőtt megkezdődtek. A Cucorka találkozón óvodás és általános iskolás gyerekek bábcsoportjai tartanak bemutatót. A családoknak szóló programok délután 5 órától indulnak, lesz egyebek mellett családi festőműhely, figurás játszó, Bocska Ágnes a Vasari Park titkait fedi fel, de Vitéz László kalandjai is megelevenednek. A fesztivál holnap is folytatódik, akkor a folyamatosan működő parkjátékok mellett az Udvarhely bábműhely tart előadást az Öreg király hagyatéka címmel. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint az értékelési rendszer hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók, közölte pénteken a Facebookon Köböl Anita kormányszóvivő. Emlékeztetett, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. A szóvivő beszámolt arról is, hogy egyeztetett Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel, aki megerősítette, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok pedig folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat. Híreink végén pedig sport. Előbb győzött, majd pedig az első helyen zárta a bajnokságot a KVK. A kaposvári pólósok pénteken a Miskolc otthonába látogattak a férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokságának utolsó játéknapján. Az idegenben vívott meccs 18-12 arányú kaposvári győzelmet hozott, ez pedig azt is eredményezte, hogy a KVK a tabella első helyén zárta az alsóházi bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte még előfordulhat eső, zápor, majd napközben hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik. 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak. Hey, let's
3: go. Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
4: Sziasztok, hello drága hallgatóink, újra itt a Hacs, már is belekezdünk a Kusza 20-as slágerlistába. Kezdésként van egy jó hírem, Vilike egyre jobban és egyre gyorsabban suhan, küldött egy videót, hogy milyen jól halad a rehabbal. Hajrá, rehab! Úgyhogy mindenképpen kap tőlem majd egy hastánc tanfolyam vouchert, hogy a visszatérés természetesen nem fogja megúszni azt az OnlyFans fiókot sem. Azt is létrehozzuk. Na, de én most hozom az aktuális slágerlistát, egy újdonságot mutatok majd nektek nem sokára, lesz retro helyezettünk is, és amit megígértem, egyrészt játszunk, másrészt pedig egy kicsit vissza is tekintünk. Na de mire? Ugye ez a kérdés. Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 Yesterday, Today, Forever nevű tévés gála műsort Pasadénában. Ezen a gálán nagyon sok zenész fellépett, köztük pedig egy olyan ember is, aki éppen kilépni készült annak a zenekarnak az árnyékából, amelyet apja hozott létre családi vállalkozásként. És bár ezen a márciusi estén történt meg valami a színpadon, amit addig emberfia nem látott soha, mégis később kapta fel a fejét a világ arra, hogy valami olyan dolog született, ami átírja az egész pop történelmet. Mert hogy ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan mozdulatsorok, amik a mainstreamben addig közel sem voltak ismertek. Olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson. Na hát, hatalmas sikerrel fut a Michael című mozis portréfilm Michael Jackson életéről, vagyis életének első feléről. No hát, ma egy kicsit egyrészt benézünk a kulisszák mögé a film készítésével kapcsolatban, visszaidézzük azt a műsorunkat, amikor a 40 éves thriller videóklipről beszélgettünk Vilikével és Galler András indián videóklip rendező barátunkkal, és persze, ahogy ígértem, játszunk is! Jól figyeljetek, hiszen ebben a pillanatban élesítünk egy posztot a Rádió Most Facebook oldalán. Mostantól egészen 16 óráig lesz lehetőségetek lájkolni és kommentben odaírni a poszt alá, hogy melyik volt a kedvenc Michael Jackson dalotok. 4 óra után pedig sorsolunk egyet, és 3 szerencsés hallgatónk másodmagával elmehet megnézni a Michael című filmet, hogyha esetleg még nem látta. Tehát 3x2 mozi egy talál, majd gazdára köztetek a Kusza 20-as lágerlistában, úgyhogy most irány a Rádió Most Facebook oldala, játékra fel. Én pedig jövök vissza nem sokára, és elárulok néhány kulisszatitkot erről a bizonyos Michael című filmről. Előtte azonban jöjjön listánk 17. helyezettje, egy újdonság debütál ugyanis nálunk a mai napon, egy olyan zenekartól, akikről nemrég beszéltünk is, hiszen az 500. és az 501. adásban ugye a Willike Top 8-ban és a Miki Top 8-ban szóba került a Nothing But Thieves nevezetű zenekar. Én nagyon kedvelem őket, nagyon örülök, hogy egy új dallal rukkoltak elő, és persze ez is elképesztően jó lett. Evolution, ez a dal címe, újdonságként ezzel kezdjük a Kusza 20-as slágerlistát.
3: A 17.

0: de jó kis dal volt. Nothing But Thieves újdonsága szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában, még pedig az Evolution című dal. Én pedig folytatom a Kusza listát, ugye már fent van a Michael Jackson Poszta Rádió most Facebook oldalán, lájkoljátok és kommenteljétek oda, melyik volt a kedvenc Michael Jackson dalotok, és 16 óra után kisorsoljuk majd azt a három szerencsést, aki másod magával elmehet és megnézheti a Michael című filmet, hogyha még nem tette meg eddig, mert hogy a mai témánk Michael Jackson. Ugye a film is nagyon nagy sikerrel forog, illetve beszélgettünk már róla nem is egyszer. Például akkor ugye, amikor 40 éves lett a Thriller című dalának videóklipje. No, beszélgessünk egy kicsit magáról a filmről először. Akik látták, szerintem nagyot nem csalódhattak, mert tényleg sikerült szépen és méltóan megjeleníteni a pop királyát. Ez ugye főként Jafar Jacksonnak köszönhető, ugye ő a főszereplő, ő játssza Michael Jacksont, ő egyébként MJ unokaöccse, és nem mellesleg Jermaine Jackson fia. Ő alakítja Michaelt, de azért ne feledkezzünk meg Giuliano Valdiról sem, ő az az aprócska kisgyerek, aki a gyermek Michael Jacksont játssza a filmben, elképesztő odaadással és nagyon-nagyon szerethetően, szerintem legalábbis nagyon szimpatikus a kisrác, nagyon jól hozza a gyerek Michaelt. Nyilván nem fogok spoilerezni, annyit mondanék csak a filmről talán, hogy akik szeretik a zenét és Michael Jackson munkásságát, nyilván tudni fognak azonosulni vele, őket nem fogja csalódás érni szerintem, illetve az is biztos, hogy kevés olyan film van, amire ennyi néző lába üti a ritmust a film közben. Tényleg felcsendülnek hatalmas lágerek, és nyilván egy mai modern moziteremben azért az úgy szól, ahogy annak szólnia kell. Na, egyébként nagy sikernek számít a mozi minden tekintetben, hiszen nagyjából 200 millió dolláros volt a költségvetése, és ez már jócskán megtérült, hiszen ha minden igaz, már 700 milliós bevétel fölött jár a film, és persze egyrészt még aktuálisan műsoron van, a streaming és az esetleges gyűjtőknek szánt DVD és a hanglemez értékesítés pedig még el sem kezdődött, úgyhogy az még valószínűleg egy pár milliócskát be fog hozni a kasszába, hogy eléri-e az 1 milliárdos álomhatárt, az azért jó kérdés. Nézzétek meg ezt a filmet, hogyha még nem tettétek, ráadásul ezt most megtehetitek úgy is, hogy játszotok velünk, Irány a Rádió most Facebook oldala, ahogy mondtam, ott van a Michael Jackson poszt, lájkolni kell és alá odaírni a kedvenc Michael Jackson dalotokat, 4 óra után pedig kisorsolunk három szerencsés hallgatót, aki másod magával elmehet és megnézheti a Michaelt, ha még nem tette meg. Én pedig hozom már is a következő dalt listánkról, ugyanis a 8. helyen található még mindig Kungs és a Getaway című dal, ez a következő itt a Hacsban.
1: A 8.

0: Kungs és a Getaway című dal szólt itt a Kusza listában. Folytatjuk tovább, drága hallgatók, ne felejtsétek el, még mindig tart a Michael játék a Facebookon. Kukkantsatok föl, lájkoljatok, kommenteljetek, és megnyerhetitek a 3-2 fős mozi jegy egyikét a Michael című filmre. Én pedig elkezdem egy kicsit felidézni azt az adásunkat, amikor megemlékeztünk az akkor 40 éves Thriller videóklipről. Ez fontos, hogy a klipről, mert ugye az album 1982-ben jelent meg, ami egyébként azóta is a világ legnagyobb példányszámban eladott albuma, a klip azonban jóval később készült el a Thriller című dalhoz. Na, erről beszélgettünk kicsit Vilikével, figyeljetek csak! A Thriller videóklipje 1983. december 2-án jelent meg.
1: Atyai.
0: Viszont a dal, a Thriller 1982. novemberében. Tehát a dal megjelenése után több mint egy évvel készült el a videóklip úgy, hogy nyár végére, tehát 83 nyár végére a rádióknál már full lefutott a Thriller dal. És a kiadó meg is kérdezte a Jacksonikat, hogy ti normálisak vagytok?
1: Ez tudatos volt?
0: Már rég lefutott a sláger. Hát már rég kifutott ez a dal. Most akartok hozzá klippet csinálni. Nem is adunk rá pénzt, mert nem adunk. Ráadásul ugye a 14 perces videóklipről beszélünk, hiszen készült neki egy rövid verziója, de természetesen a teljes videóklip az 14 perc. És ez is már nagyon korszakalkotó volt a 80-as évek elején, hiszen mindig csak 2-3 perces klippeket csináltak, senki nem mert bevállalni egy kis filmet. Ugyanis egy kis film lett a Thriller videóklipje, ez korának legdrágább videóklipje lett, hiszen félmillió dollárba került. 1983-ról beszélünk. A félmillió dollárt azt így vegyétek. Szerintem Magyarország éves költségvetése volt körülbelül a félmillió dollár a 80-as években. Az MTV elkezdte játszani, és konkrétan ez a klip erősítette meg az MTV cégcsoport piaci létjogosultságát, olyan nézettséget hozott.
1: Mondjuk tegyük hozzá, akkor nem volt social media. Csak MTV.
0: Nem, akkor filmek voltak, de még a tévékben sem volt divat videóklippeket játszani, sőt, ugye az MTV is ilyen furán indult, anyagi gondokkal is küzdöttek, mert hát mindenki megkérdezte, hogy mi a francnak egy olyan televízió, ahol csak videóklippek mennek. Na, a Thriller megjelenése után ez már nem volt kérdés. Elkészült egyébként közben a videóklip készítéséről forgatott kis mini dokumentumfilm is, és hiszitek vagy sem, ennek legalább akkora sikere és nézettsége volt, mint magának a videóklipnek. Az volt a címe, hogy Making Michael Jackson's Thriller. A két anyag megtízszerezte az MTV nézettségét.
1: Hoppa.
0: Ráadásul olyan szintre emelkedett az érdeklődés a videóklipre, hogy ajánlókat kellett készíteni, hogy mikor jön legközelebb.
1: Azt a...
0: Ilyet!
1: Maradjatok velünk, hát a reklám után folytatjuk a klippet.
0: Nem, konkrétan mitől lement a klip, utána jött egy ajánló, hogy a klipet a következő alkalommal 12 óra 18 perckor nézheted meg. Olyan volt az érdeklődés rá. Uh-huh. Hihetetlen.
1: Ez mostanában jelenik meg, mennyi letöltés lenne. Szerintem a stream oldalak megszakadnának.
0: Az biztos, lefagyna minden. Egyébként egy apróság, csak egy kis kulisszatitok, hogy a Thriller album borítóján volt egy vonalkód. És képzeljétek el, hogy elterjedt az a pletyka annak idején, hogy ennek a vonalkódnak az első 7 számjegye Michael Jackson telefonszáma. És hiszitek,
1: vagy
0: nem?
1: A vonalkód is egy feltűnő valami volt.
0: Újdonság volt, hát akkor így van, ez a 80-as évekről beszélünk, és hát marhaság volt az egész, viszont hiszitek, vagy nem, a szolgáltatónak ki kellett kapcsolnia azt a 7 számjegyű telefonszámot, ami megegyezett ezzel a vonalkóddal, ugyanis annyian hívták fel Csóri embert, aki ez valóban ez a szám, telefonszám volt, hogy egész
1: csörgött.
0: Egész csörgött a telefonja. Hát bizony, számtalan rekordot megdöntött a videóklip is, de az még mindig elképesztő számomra, hogy ennek a videóklipnek köszönhetően stabilizálódott az MTV piaci helyzete. Elképesztő. Elképesztő. Na hát, blokkunk záró dala következik, a One Republic-kal folytatjuk, és a Need Your Love című dallal listánk 7. helyéről, utána egy pici szünet következik, aztán visszatérek, hozom a retro helyezettet, és beszélgetünk még a Thriller című dalról, mégpedig Galler András indián barátunkkal, aki ugye Magyarország egyik, ha nem a legismertebb videóklip rendezője volt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, és kíváncsiak voltunk, hogy ő mit gondol a Thrillerről. Meghallgathatjátok nem sokára, jövök vissza hamarosan.
2: A 7.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Világslágerek, világsztárok ajánlásával!
1: Hi! My name is Barack Obama, and you're listening to Who's Ah Chuchon?
0: A KUSZ a 20-as slágerlista.
2: Köszönjük szépen Mr. Obamának, folytatjuk tovább a KUSZ a 20-as slágerlista, drága hallgatóink. Ne felejtsétek, játszatok velünk a Facebookon, hiszen így a hacs ideje alatt most ebben az egy órában van lehetőségetek lájkolni azt a bizonyos Michael Jackson posztot, illetve odaírni alá kommentben, hogy melyik volt a kedvenc dalotok. Nyilván nem számít, hogy melyik az a dal, az a lényeg, hogy legyen, és a kommentelők, valamint nyilván a lájkolók között fogjuk kisorsolni azt a 3x2 darab belépő jegyet, amellyel, ha még nem tettétek meg, akkor megnézhetitek a Michael című filmet. No, ha már Michael Jackson, akkor természetesen MJ dal lesz a retro helyezettünk is. Gondoltam, előhúzok egy olyan melódiát, ami bár még a filmben nem szerepel, a folytatásban azonban biztos, hogy benne lesz. Ugyanis Michael Jacksonnak nem csak a Thriller volt az egyetlen nagy klip dobása. Az 1991-ben megjelent Dangerous album első kislemezéhez is látványos klippet forgattak ugyanis. Emlékeztek még a Black or White klipjére, ahol Michael Jackson különböző helyekre táncol át, és ugye bemutatják egy akkor nagyon komoly és újnak számító digitális effekttel, hogy mennyire hasonlóak vagyunk színtől, származástól függetlenül. Bizony, ugyanaz a rendező készítette el ezt a klippet is, aki a Thrillert rendezte, John Landis, ráadásul 4 híres színész is szerepelt benne, többek között az akkor nagy sztár gyerek színész Macaulay Culkin is. Egyszerre debütált a Black or White videóklipje 69 országban 1991. november 14-én 500 millió nézővel, ami akkoriban a legmagasabb nézettségeket hozta, persze az MTV Hazánkban sugárzott adásában is megjelent, magyar rajongók százezreit szögezve a televíziók elé, úgyhogy jöjjön akkor 1991-ből retro helyezettünk Michael Jackson és a felejthetetlen dal Black or White.
0: Húz a csúcson!
3: Gyönyör a kövön!
4: Oh, that's nice!

0: csúcson. A 20 a csúcson.
1: Ő volt Michael Jackson retro helyezettünként a Black or White című dal. Egyrészt elképesztő, hogy ez a dal még mindig mennyire jól működik hangzásban is, még bőven elmenne ma is slágerként is, és hogyha megnézitek a videóklipjét, akkor arra is azt mondjátok szerintem, hogy elképesztően jó hangulatú, és szerintem az is megállná a helyét. Na, gyerekek, van még időtök játszani, ne felejtsétek, rádió most Facebook oldal, Michael Jackson post, like, comment, és 4 óra után kiderül, hogy ki mehet moziba a Michael című filmre, de most jöjjön az a beszélgetés, amit az egyik kedves barátunkkal készítettünk a 40 éves Thriller videóklip kapcsán. És hát kit kérdezhetnénk meg, ha nem egy videóklip rendezőt? Figyeljetek csak! Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videóklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videóklippeket,

0: Úgy is mondhatnám, hogy bizonyos tekintetben megalapozta a popkultúrát. Mint művészember, te hogy látod ezt? Miben rejlik a Thriller mondhatni korszakalkotó zsenialitása?
1: Hát két oldalról közelíteném meg. Amikor azt mi megkaptuk itt Magyarországon, ugye, én 11 éves voltam, az az ötödikes, tehát már felsős, és nem volt internet, sőt tévébe se nagyon-nagyon jutottunk hozzá ilyen dolgokhoz, tehát nagyon kuriózum volt, hogyha az ember hozzájutott bármi nemű nyugatról jövő zenének, akár videoklipnek, filmnek, bárminek, ugye a klasszikus VHS időszak, meg a magazinok, Bravo és egyéb magazinok, ahol mindig megtapasztaltuk, mi az új, mi az, ami most jön, mi a legfelkapottabb, mi a legmenőbb, de azért nagyon-nagyon-nagyon más szint volt ugye akkoriban még ez a klipipar kint is, és ebből nagyon-nagyon kiemelkedett akkor a Thriller, mindent fölforgatott. Te, mint zenész is egyben tudod jól, hogy a producerek, menedzsmentek, kiadók, bármennyire is nagy sztár volt már akkor is Jackson, vagy bárki, arra mennek, hogy slágereket alkossanak, azért, hogy az ember, az előadó minél nagyobb elismertséget kapjon, minél nagyobb sztár legyen, logikusan akkor a kassa is csörög sokkal jobban. Na most a Thriller mindent fölborított. Eleve a dal maga, ami az album verzió 6 perces, a klip az meg 14 perces.
0: Bizony.
1: És eleve egy mozi a moziba szerű klippel jelent meg, amire az ember nem is klipként tekintett, hanem egyáltalán mi ez? Egy előadó egy ilyet bekockáztat, hát naivan 11 évesen nem ezen gondolkoztam, ez maximum a szakma gondolkozott ezen. Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkorászt, ezért lett kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: És igen, és tökéletesen meg tudlak erősíteni, mert így hallgatóinknak is mondom, hogy mindenki gondoljon vissza, hogy 1983-ról beszélünk. Tehát itthon, ha megláttál egy Opel Asconát, már attól azt gondoltad, hogy itt a jövő.
1: Hát főleg igen, ugye igen. Mi, ugye, mint keleti blokkba, pláne. Minden sokkal később jutott el hozzá. Maga a magazinok, az újságok és a zenei, hát mi volt akkor, azt hiszem, zenebutik volt.
0: Igen.
1: Ami egy ömlesztett műsor volt, mindenki ezt vártam, a komoly zenétől a popzenéig ott talán ott hozzájuthattál az éppen aktuális dolgokhoz. Tehát egymáshoz rohangáltunk át, vagy éppen kinek volt otthon videómagnója, és az a VHS kazetta, amit valahonnan a nem tudom, nagybácsi a kamionozás során behozott, és akkor azon láttuk a Thrillert először.
0: Bizony, és nem beszélve arról, erről majd később itt szó lesz a műsorban, hogy a klip egy évvel később jelent meg, mint ahogy a dal. Tehát a dal már egyébként a rádióknál lefutott, és a kiadó nem is, hogyha jól tudom, akkor a kiadó nem is akarta nagyon erőltetni ezt, mert azt mondták, hogy ez abszolút nem releváns, hogy egy fél éve, egy éve lefutott dalból most klippet csináljunk, aztán kiderült, hogy mégiscsak Jacksonnak volt igaza.
1: Pontosan mondta, hogy az MTV-nek innen meg volt a jogosultsága, hogy egy létező csatorna kell a fiatalnak, ami úgy szórakoztat, hogy elindult a videoklip gyártás és a zenei műsorok gyártása még nagyobb ütemben, még nagyobb iramba, mert azt látták, hogy tényleg ennek egy külön műfaja fog kialakulni. Addig is gyártottak klipeket, rengeteget, leginkább, ami ugyanazzal a célra készült, logikusan, hogy sikere vigye egy dalt más fórumokon, platformokon is megjelenjen, mint egy albumon csak, viszont ez már a Thriller olyat rugott előre, hogy az emberek elkezdtek gondolkodni, hogy a videoklip az tényleg innentől kezdve a zenekarnak a reklámfilmje.
2: A későbbi, vagy esetleg a mai klipekben tetten érhető a Thriller öröksége. Gondolok itt arra, hogy érdemes-e sztorit adni egy klipnek, vagy nagyban gondolkodni, mert azért nem kerül két fillérbe.
1: Én szerintem inkább ezt mondanám, hogy a Thriller ugye az nagyon sok mindent összemontázsolt. Tehát azt mondom, hogy eleve az, hogy hosszabb, akár adsz a klipednek egy elejét, közepét, végét, egy intróval vagy outroval lezárod, az, hogy mersz nagyobbat álmodni a dalodnak egy-egy költségesebb klipnél, azt, hogy mi minden le lett hozzá gyártva, a díszletek, a kelikek, a ruhák, és nem utolsó sorban a koreográfia, akkor még nem voltak ilyen boybandek meg lánycsapatok. Az is például az örökség, a fiú bandák, hogy azért a Jackson elkezdett, már ugye a Jackson 5-val is, de az ő összes dalához mindig táncos videó készült. Tehát az, hogy táncolás, az, hogy csoportokba koreográfiákat betanulva és a kliphez ezt hozzáadva, és az magas szinten, az is hozzáköthető a Jacksonhoz, viszont Peterson, aki a koreográfus volt Jacksonnak nagyon sokáig, ő úgy alkotta meg ezt a táncot, hogy akkoriban ugye indult nagyon a videodiszkózás. Tehát az, hogy a diszkókban ugye mindig videók mentek a dalokhoz, és erre rájöttek, hogy ha csinálnak egy koreográfiát, mindig ezt fogja táncolni. És úgy alkotta meg ezt a koreográfiát, hogy viszonylag Halland.

0: ember is könnyen megtanulja. Tehát ne legyen benne olyan nagyon-nagyon-nagyon technikai tudást igénylő mozdulatsor, inkább az, hogy csoportok egybeverődve táncolják ezeket a koreográfiákat.
1: Nem sokára folytatjuk a visszatekintőt és a beszélgetést Galler András indiánnal, előtte azonban meghallgatjuk aktuális listánk következő dalát. A dobogó harmadik helyén található még mindig Sombrero és a Home Record című dal, ez jön most.
2: A harmadik.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Szomra és a Home Record című dal szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában, túl sok időnk nincs már, úgyhogy folytatjuk a visszatekintést a 40 éves Thriller videóklipre. Galler Andrással beszélgettünk ugye a klip kapcsán. Na ezt az eszmecserét folytatjuk, figyeljetek csak! Amellett, hogy Jackson körül ugye mennyi sajnos kiábrándító tény van ugye a magánéletét illetően, szakmailag egyszerűen szerintem nincs olyan zenész, vagy zenéhez kapcsolódó bármilyen szakág, legyen az videóklip rendező, legyen az táncos, koreográfus, aki valahol ne nyúlna egy picit úgy vissza, vagy ne ugrana be a fejébe akkor, amikor a saját munkáját csinálja mondjuk Jackson valamelyik munkája.
2: Én annyira kíváncsi lennék, de hát sose tudjuk meg, hogy ez mennyire volt tudatos, mennyire volt ösztönös, vagy mennyire volt a kettő keveréke, vagy egyszerűen csak szerette, amit csinál, és egyszerűen csak kiadta magába, és azt mondta, hogy miért ne.
1: Tudod, mi az érdekes, hogy olvastam egy interjút egy amerikai labban a Thriller rendezőjével, aki azt mondta, hogy ő maga is, illetve mindenki más a stábban bődületesen meg volt döbbenve a Thrillernek ezen az elképesztő sikerén, kivéve egy embert, Michael Jacksont. Azt mondta, hogy ő tökéletesen biztos volt benne, hogy ez ekkorát fog szólni. Szerintem valahol félúton lehet a megoldás abban, amin gondolkozol, hogy félig volt tudatos, félig pedig ösztönös, mert te tudod nagyon jól, hogy a kreativitást, bár tudod a szakmát csiszolni mindig jobban, azért az igazi újítások valahol mindig bentről, az ihlet adja meg, nem?
2: Abszolút, viszont most még a Thrillerre visszagondolva, ugye miről szólt akkoriban, meg azért javarészt még most is sok előadónak a klipje, hogy mutasd meg magad, társítsad a zenédet egy vizualitással, nézzek ki benne jól, hogy ez régen is mennyire alapolt, hogy nem mertek elrugaszkodni az emberek, hogy valamit alkossanak, mindig az volt, hogy nézzenek ki jól, mert ugye a tiniknek az kell, hogy utánozható példaképet lássanak. Itt is szembe ment, ugye hát zombi változtatta magát.
1: Igen, meg farkas ember, tehát nem volt szép, igen.
2: Később Reelbe is, de akkor még csak maszkok segítségével.
1: Igen.
2: Tehát, hogy bemerte ezt vállalni, hogy ő nem lesz szép a klipben, nem lesz jó kép. Bizonyos szinten igen, de hogy ő eltorzítja magát, tehát ez is egy erős vállalás volt akkoriban.
1: Mert igen, egyébként mindenkinek az volt meg, hogy Michael Jackson a világbéke, ő egy ilyen visszafogott, kis szerény, kis visszahúzódó manus, ezt a képet láttad róla, és akkor jön egy klip, amiben ő ráadásul gonoszt játszik, tehát hogy egyben jó is, egyben gonosz is, nagyon érdekes.
2: Igen, és eleve az egész klip ugye film a filmbe.
1: Igen.
2: Mert hogy egy filmjelte kezdődik, és ugye amikor először látta az ember, akkor nem tud eldönteni még, és ugye nem az volt, hogy rögtön visszakeresem YouTube-on, megkeresem, hogy mi volt ez, hanem kellett várni, mikor vagy újra elkapod valahol. Majd a végén a dupla csavar, hogy ezt a lány álmodta, de visszanéz, akkor megint bevillan a szemet. Tehát tényleg nagyon tudatosan ki volt találva a klip. Ilyenben nem ugrik bele az ember. Ráadásul azért ez nem egy 5 forintos klip volt. Jó, a többi klip sem, de ez akkoriban aztán tényleg kimagasló volt.
1: Igen, félmillió dollár.
2: Létre azt mondom, ez egy kisebb mozi költségvetésével vetekedett már akkor is.
1: Hát ugye ezért mondják talán azt, hogy szakmailag a zsenialitás, mert hogy ezzel szerintem nem tud számolni. Én is erre értettem, csak hogy a rendező így konkrétan kihangsúlyozta, hogy egyébként nem gondolták, hogy ilyen. Attól, hogy ők tudatosan összerakták a produkciót, a klippet, azt mondta, hogy ők nem számítottak rá, hogy ilyen elképesztő sikere lesz, és hogy ennyire újító lesz ez az egész. Azt mondta, hogy állítólag csak Jackson. Egy picit kukkantsunk Indi bele a mai korszakba és a mai világba. Az ember azt gondolná, hogy az online tér létrejöttével és azzal, hogy bár igaz a zenetévék ugye eltűntek, de hogy most elképesztő mennyiségű embert lehet elérni a netes felületeknek köszönhetően, ez kinyitotta a klipek számára a világot. Közben mégis van egy olyan ellenérzésem, hogy ami az előnye ugye az online térnek, ugyanaz a hátránya is, hogy bődületes számok vannak, és egyszerűen elveszel, és nem tudsz talán olyan maradandót alkotni, látom ezt én külsőként. Te, mint szakember, erre mit tudnál mondani?
2: Sajnos ezzel tökéletesen egyet értek, mert amit látok most, hogy olyan túlkínálat van, és inkább a tempó. Míg régebben ugye egy zenekart meghatározott, mondjuk egy évre fölépítette, hogy fog működni az új albumával, ha sikeresen évente kihozott egyáltalán egy új albumot, de mondjuk tegyük fel, hogy annyira termékeny volt, hogy évente kihoz egy albumot, akkor azt meghatározta, hogy ehhez készítek a legjobb esetben 4, a legrosszabb esetben 2 klipet. Tehát egy évről beszélünk, mert körülbelül ezt bírta el egy hazai költséget, és főleg azokról beszélek, amikor már úgy az embernek igénye is volt a klipre, igényes klipekre, tehát azt mondom, hogy erre költünk. Na most, lényegében felváltotta a klip azt, hogy nem CD-ket, lemezeket, kazettákat hallgatnak az emberek, hanem ugye videó megosztókon kell a vizuális anyag a dal mellé. Lehet, hogy nem mindegyik olyan klip értékű, még ha klipnek is hívjuk magát a műfajt, mint amit megszokott a szemünk mondjuk, de mindenkihez van egy vizuális tartom. Lehet, hogy az egyik a stúdióban éneklek, lehet, hogy a másik a otthon éneklek haveri körbe. A negyedikbe csak jövünk, megyünk, az ötödikbe van egy mondjuk egy valamilyen grafikai, sőt milyen divat volt a lirik videó egy időben, hogy készítsünk feliratos, és akkor eleve akkor a dalszöveget is már szuggesztíve megtanulja az ember, és akkor van mondjuk egy-egy, amire meg aztán költünk. Tehát ez ilyen vegyes dolog szerintem mostanában, inkább azt mondom, hogy megvan a lehetőség arra, mint platformilag, mint háttérleg, tehát hogy el tudják a fiatalok készíteni, azért régen tényleg egy sáv kellett hozzá, hogy egy vizuális tartalmat elkészíts. Most már te magad is lényegében el tudsz készíteni, hát lásd az összes TikTok videót, Insta videókat, bármit. Tehát, hogy el tudod magadnak készíteni azt a videót tartalmat, amit klipnek nevezel, és mivel van szükség a klippekre, mert ugyanúgy szerintem baromnak szükség van, arra, hogy a miensége az megváltozott. Inkább azt mondom, hogy képi tartalmat fűznek a dalokhoz. És akkor van egy-egy, amikor azt mondják, hogy igen, de azért mi is szeretnénk klipet, mi is meg akarjuk mutatni magunkat, és akkor van egy-kettő, amikor oda teszik az előadók magukat, hogy igen, most akkor mutassuk meg, hogy mi van bennünk, képileg is, nem csak zeneileg. Egy az, hogy megtehetem, mert szóval most miért ne, mert mit tudom, én vagyok akkor, vagy keresek annyit, hogy most így gondolom, és csinálok. A nemzetközi piacon sem találsz most igazándiból akkora kiemelkedő klippet, mint a 8-as, 9-es, vagy még mondjuk a 2000-es évek elején, mert akkor ugye egy idő után nagyon elindult az a művészeti ág, hogy mindenki rátett egy-egy lapát, és akkor jöttek az ecsnites klippek, ami technikailag nehéz jöttek, a nagyon kitalált, megvalósíthatatlanok tűnő klippek. Most inkább azt látom, hogy mindenki gyártja magának a vizuális tartalmat, már kiadtad a klippedet, lényegében 4 napig érdekes.
1: Igen.
2: És jön az új, tehát hát már maguknak a konkurenciája lényegében, mert annyi dalt hoznak ki, mert ugye a dalkészítés maga fölgyorsult, a technikája az, hogy otthon elkészíted, és ha tehetséges, hogy ügyes vagy, miért ne, és így a videoklip is, tehát hogy magadnak teremted a konkurenciát, azt mondom, hogy nem más, hanem saját magad vagy saját magad dalainak, meg klipjének a konkurenciája, mert most, amit láttam nem régében, de ezt láttam kihozott, azóval azt hiszem 3 vagy 4 klipet egy napon belül, vagy 2 napon belül, vagy óránként.
1: Igen, igen, igen.
2: Tényleg azt látom, hogy a dalhoz legyen valami, ne csak hallgass, hanem mondjuk nézd is.
1: Hát igen, megváltoztak a fogyasztói szokások is. Szerintem nincs idő arra, hogy megemész egy tartalmat, egy dalt, egy videóklippet, közben meg panaszkodunk arra, hogy nagyon felgyorsult a világ. De közben igen, tényleg, ahogy mondtad, 3 napig érdekes valaki, valami, most minek költenél 5-10 milliókat egy videóklipre, amikor tudod, hogy 1 hét múlva már senkit nem fog érdekelni.
2: De már az is gyors, hogy ez történik, tehát maga a történés is gyors, és olyan bődületes kínálat van mindenből, én érzem azt a fiatalságnak, ezt a nihilségét, hogy miből adódik, hogy olyan túlkínálat van, de termékekből is. Mindenki pörget telefonon, tévén, mindenki pörget, hogy mit, mert annyi van, és tényleg az a végén már nem nézel semmit, mert elfáradt.
1: Így van, minden, és közben keresed azt az 1 gyémántot a fűszálak között.
2: Igen, és minden termékre vonatkozik ez, tehát hogy valaki azt mondja, hogy most szeretnék egy cipőt, jó, miért?
1: Hát igen, igen.
2: Nagyon sok tehetséges fiatalt látok, és azért sajnálom a dolgaikat, mert tényleg jó dolgokat hoznak össze, és sokan megnézik, csak nem tudom, hogy eljut-e. Hogy tényleg a szürke állományba eljut, hogy azzal mennyi munka van, hogy az az operatőr vagy rendező mennyi kreatív dolgot tett bele, vagy csak már sablonosan jön a jó, mert megszoktuk, és ez tök jó volt. Egy jót bugiztak rá, meghallgatja még egyszer, és megy tovább. És nem fogják föl, hogy ez a vizes tartalom amúgy mennyire kreatív és jó.
1: Hölgyeim és uraim, Galler András Indián volt a vendégünk. Köszönöm szépen, Indi, még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm. Ciao, sziasztok, szia!
1: No hát, ennyi mindent köszönhet a nagyvilág Michael Jacksonnak, a Thriller videóklipnek, illetve az összes slágerének, azoknak a kiváló daloknak, amelyeknek egy része felcsendül a Michael című filmben is, és hogy ha már a Michael című film, akkor itt az utolsó lehetőség, hiszen mindjárt véget ér a 20-20-as lista, néhány percetek van csak 4 óráig, hogy játszatok még velünk, hiszen addig lesz aktív ez a bizonyos poszt, Michael Jackson poszt a Rádió Most Facebook oldalán. Ha még nem tettétek meg és szeretnétek elmenni a Michael című filmre, akkor lájkoljátok és írjátok oda kommentben, hogy melyik volt a kedvenc Michael Jackson dalotok. 4 órakor pontosan a hírek alatt megtartjuk a sorsolást, és már megbeszéltem Bettával, hogy egy picit kitolva a 20-a csúcsont, beugrok az ő műsor sávjába is, és elmondjuk, hogy ki az a 3-20-as csúcson hallgató, aki másodmagával elmehet tehát a filmre. Úgyhogy játszatok, játszatok, játszatok, és akkor nem sokára találkozunk újra. Viszont a 20-as csúcson már a véget ért, Alex Warren dalával búcsúzom tőletek, Fever Dreams, ez a dal címe még mindig ez vezet, remélem, hogy élveztétek a mai 20-as csúcsont is. És akkor találkozunk pár perc múlva a sorsoláson. Sziasztok!
0: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
0: Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Várostakarítás kezdődik szerdán, győzött a magyar válogatott. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 11 óra van. Nagy takarítás lesz a városban ebben a hónapban, a munkálatok ideiglenes parkoló lezárásokkal járnak, hívta fel a figyelmet a kaposvári városüzemeltetés. Tájékoztatásuk szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatokat június 10-én az Anna utca Rákóczi tér közötti szakaszon, a Baross Gábor utca és a Gróf Aponyi Albert utca között kezdik, majd egy héttel később, június 17-én a Talján Gyula utcában folytatják. A hónap utolsó alkalma június 24-én lesz, ekkor a Bajcsi Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A munkavégzés idején lezárják a parkolókat, erre táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Kaposvári pedagógus költő verses kötetét mutatja be hétfőn a Takács Gyula Városi Könyvtár. Az intézmény közleménye szerint a csaknem 4 évtizede a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában tanító magyar szakos Rozsos Gábor Ködmagány címmel első alkalommal ad ki könyvet. Rozsos Gábor versei korábban országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Az ingyenesen látogatható hétfői bemutatón Lőrinc Sándor újságíró és Kántor Péter, a Táncsics Mihály gimnázium tanára beszélgetnek a szerzővel. A rendezvény 17 órakor kezdődik a könyvtárban. A saját családtagjaira támadt az a férfi, akinek esetét a napokban tárgyalta a Fonyódi járás bíróság. A Somogy vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a 30-as éveiben járó férfi a napi italfogyasztásai hatására rendszeresen viselkedett agresszíven a hozzátartozóival. Tavaly novemberben is erősen ittas volt, rátámadta szüleire, akik a közelben élő másik gyermeküktől kértek segítséget. Az indulatos férfi a testvérét is megtámadta volna, véletlenül azonban édesanyjuk arcát találta el, akinek eltört az arc csontja. A dühöngő férfinek ez sem volt elég, tovább kiabált és kötekedett, és csak a szerencsének köszönhetően nem okozott több sérülést. A bíróság felfüggesztett börtönnel büntette az erőszakos férfit, valamint indítványozták, hogy a férfit tiltsák ki a szeszes italtárosító nyilvános helyekről. Meghosszabbodik a tavaszi fagykár bejelentés határideje. Erre hívta fel az érintett gazdálkodók figyelmét közleményében az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Közölték, hogy a bejelentési határidő június 9-ére módosul, a káreseményeket pedig továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén lehet rögzíteni. Híreink végén pedig sport. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazah csapatot fogadják.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte még előfordulhat eső, zápor, majd napközben hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik. 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Csodálatos szombati napot kívánok ismét mindenkinek, 5 perccel múlt el 11 óra, a legnagyobb bánatomra nincs itt most mellettem a stúdiómban Mao, hiszen a csütörtöki adást ismételtük, és akkor jött be a sorsolásra, de jövő héten csütörtökön friss adással jelentkezik majd a 20-a csúcson, úgyhogy ismét lehet várni az izgalmas témákat és a legjobb dalokat, bár azok a folytatásban is itt lesznek a 91.2 Rosé és Bruno Mars páros által az Apete, Beberexa hozza újdonságát, a Sad Girls címűt, és itt van a Train, a Drive-by. Jól haladunk.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is...

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez volt Funkstar Deluxe dala, a Blinding by the Light című a rádió mostan 3 percen múlt 4:12. Ugye kellemesen telik a szombati napotok, vagy majd a második felében tudjátok azt tenni, amit igazán szerettek. Ó, a napsütés, egy limonádi, madárcsicsergés, na és egy könyv, amelyet alig tudunk letenni. A nyári hónapok különleges lehetőséget kínálnak arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, és új történetekkel gazdagodjunk. Nem csak vakáció alatt érdemes könyvet venni a kezünkbe, hanem otthonunkba is. Valahogy egészen más úgy olvasni, hogy tárva van a teraszajtó, vagy ki is tudunk ülni a teraszra, erkélyre, a kiskertünkbe, teljesen feltöltheti az embert. Azért közben duruzsoljon ott a rádió a háttérben, és így Tina Turner dara, majd a One Republic után hallgatjuk.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: 2 perc múlva lesz 11:30. Hogy álltok a szombati ebéddel? Nagy a sürgésforgás a konyhában? Azt mondják, ugye minden vég egy új kezdet is. Ha pedig éppen a főzés utolsó mozzanatainál tartotok, akkor ez különösen igaz. Véget ér a konyhai munka, és kezdődik mindjárt az ebéd. Aztán kezdődik újra a konyhai munka, na mindegy. Ehhez a pillanathoz szól most nektek, akik még javában szorgoskodtok a tűzhely körül. Do End of Beginning című dala a rádió most. Just one.

Senki nem akar magányos lenni. Ricky Martin és Christina Aguilera közösen előre énekelt a Rádió Moston, és bár szeretjük azért néha a magányos perceket sokan, illetve órákat egyedül eltölteni egy kis időt, azért az tényleg igaz, hogy senki sem szeret magányosan élni, és eltölteni mondjuk egy hétvégét. Remélem azok is találnak társaságot maguknak, akik ebből a szempontból nem olyan szerencsések, hogy mondjuk nagy családban vagy nagy baráti társaságban tudnak lenni nap mint nap. Olyan szerencsések vagyunk, hogy együtt tölthetünk mi jó néhány órát, és a legnagyobb sztárok folyamatosan velünk vannak, és lesznek is. Na meg Évus is itt lesz velünk mindjárt, hiszen hozza a friss híreket délben, addig Biga jön az Easy Loving-gal, ne a Sam Say című dalával, és Lost Frequencies is zenél, ez a The Feeling című dala. Üzennétek, akkor a 70 32 32 355-ös SMS és Viber számunkra tehetitek meg.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, boldingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Újabb levelek kerültek az életfára, kiválasztották Somogy Borát, lemondott az MTVA vezérigazgatója. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Újabb 59 levél került fel a kaposvári életfára. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásokhoz híven Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban felállították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Kiválasztották Somogy idei borát. A Somogy vármegyei önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben 11 pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről összesen 37 mintával. Az italok közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat. A pontozás végül a Bujdosó pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatásának kedvezett, így ez a nedű lett a 2026-os év Somogy bora. A rendezvényen kiválasztották az Agrárgazdasági Kamara, az Iparkamara, a Kométa és a Finó borait is. Az eredményhirdetést követően a társadalmi zsűri egy külön díjat is megszavazott, ezt a Huyber pince 2025-ös évjáratú Király Leányka bora érdemelte ki. 50 éve hunyt el Latinovich Zoltán, a színészóriás halálának évfordulójára csütörtökön Balatonszemesen emlékeztek a színész síremlékénél. Iváncsics Zsolt balatonszemes polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a település nem csak nyaralóhelye volt a színész királynak, hanem a családi otthona menedéke is. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a színész sorsa Balatonszemesen ért véget 1976. június 4-én. Úgy fogalmazott, ez a település lett az örök nyughelye, a sírja pedig ma is zarándokhely. Latinovich Zoltán halálának körülményei egyébként máig nem tisztázottak, nem tudni, hogy halála baleset vagy öngyilkosság volt. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel pénteken kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Pap Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, jelentette be pénteken a Facebookon Köböl Anita kormány szóvivő. Elmondta, hogy azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és megkezdik a két tározó rekonstrukcióját.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, eső, zápor már csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik, 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
3: Legyen derűs a nap második fele is, ezt kívánom mindenkinek, sok-sok nevetést, jó hangulatot, és reményt, ha arra is van szükség. Kováik jönnek ezzel a dalukkal, Eva Max előtt, és Sabrina Carpenter után. Ő a Man Child című dalát hozza most.
4: És

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár.

Ez volt reggelt kellemes kis Ride It című dala a rádió moston. 12:45 után szívben engető feladatom van. Szülinaposokat köszönthetek. Egy társaságban többet is. Egy családban többet is. Érdekes dolgokat tud összehozni az élet. Szóval az üzenet. Séta János köszönti édesapját, idősebb Séta Jánost 78. születésnapja alkalmából, illetve nagyon boldog szülinapot kívánunk még Csapó Bettinek, Törökné László Évának, valamint ifjabb Török Gábornak. Amit én hozzátennék az az, hogy sok-sok öröm, jó egészség, szeretet és rengeteg szép élmény kísérje az utatokat. Mert szülinaposoknak énekel most Juanes, Adios Lepido címmel.

kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Programajánló.
1: Ma rendezi meg a Bábszintér az évad záró parkszínházi fesztiválját a Vasari Parkban. Délután 5 órától napindítóval várnak, nap triciklivel és parkjátékokkal, minden kicsit és nagyot. Rengeteg minden lesz, golyózó, figurás játszó, babaszuszogó, tudósátor, családi festőműhely, bábmobilok tere, versfa buborék koronával, hajózó és finom-finó portékák. 4:30-tól a Vasari Park titkaira is fény derül, a titokőr Bocska Ágnes lesz, ő meséli majd el a történeteket. 6 órakor kezdődik Vitéz László és az Elátkozott Malom című Pályi János előadás, 7:30-kor lesz hajózó, Vitéz László a kapitány, 8:30-től pedig fényinstallációra is lehet készülni, világító buborékok tava tárul majd elénk, és 10:00-kor lesz csak napzáró. Holnap délelőtt 10 órától várhatóak ismét programok, a folyamatosan működő parkjátékok, 11 órától az Udvarhely Bábműhely, az Öreg Király Hagyatéka című előadását lehet majd megtekinteni a színház teremben. A részvétel ingyenes. Aztán ma délután 6 óráig tart a családi nap a Szent Jakabi Bencés apátsági romkertben. Egész nap lesznek különféle kézműves és kreatív programok, tintával és luttollal szépírás, készíthetnek kicsik-nagyok saját papírt, és régészkedhet is bárki. Sírláda feltárás, kosárfonás, bőrműves foglalkozás várja a látogatókat, és egész napos íjászat, lovagi fegyvermostra. 2 órakor kezdődik majd egy tárlatvezetés Molnár István régésszel, 3 órától harcászati íjász bemutatót tartanak, 4 órától páncélos bajvívás bemutató lesz, 5 órától pedig középkori csata jelenet. Este a Fekete Sereg koncertezik majd. A belépés ingyenes. Ma délután 4 órától lesz ismét nyitva a Zselici Csillagpark. Lehetőség lesz a nap távcsöves megfigyelésére, a zselici csillagos égbolt megismerésére, planetáriumi filmvetítés több alkalommal is várható, és este 10 óra környékén éjszakai távcsöves bemutató is lesz. A Kultik moziban 9 filmet vetítenek ezen a hétvégén, gyerkőcök és felnőttek is jól szórakozhatnak, mint ahogy majd holnap, a gyereknapon a Desin 11 órától estig tartanak a programok apartmenti büféknél, illetve holnap rendezik meg a közösségi virágültetést a Sávháznál, délután 4 órától lehet egy nyári virágokkal beültetni a környéket, mindenkit szeretettel várnak.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió Most!

Annyi mindent nem szerettem még, szólt a halott pénz feldolgozása a rádió moston, és annyi mindent tudtok még hallgatni nálunk itt a 91.2, miért nem maradnátok? És Rácz Gergővel, Orsovai Renivel a hírek előtt. Jön Ronan Keating, a Coldplay, és most Beyoncé Jay-Z párosa a Deja Vu-val. A zenemaraton a hírek után indul. Élvezétek a legnagyobb slágereket nálunk, és az egész hétvégét. Találkozunk jövő héten, Györfi Bettát hallottátok.

0: Reklám.
1: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Idén is megszépül a Sávház környéke. Horgászverseny lesz holnap a Desedán. 13 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Ebben az évben sem maradhat el a virágültetés a Sávháznál. Idén is megrendezik a közösségépítő programot. Erről a Facebook oldalán adott hírt Kárpáti Tímea alpolgármester. A több éves hagyományra visszatekintő eseményt minden esztendőben a környék megszépítésének céljával és a közösségépítés szándékával hívja életre az alpolgármester. Ezúttal holnap 16 órára várják az önkénteseket, akik egy nyári virágok kiültetésében segíthetnek. A kezdeményezés egyébként minden évben egyre több érdeklődőt vonz, tavaly például mintegy 150 virágpalánta került a földbe. Évadzárót tart a hétvégén a Bábszintér. A Parkszínházi Fesztivál ingyenesen látogatható programjai már délelőtt megkezdődtek. A Cucorka találkozón óvodás és általános iskolás gyerekek bábcsoportjai tartanak bemutatót. A családoknak szóló programok délután 5 órától indulnak, lesz egyebek mellett családi festőműhely, figurás játszó, Bocska Ágnes a Vasari Park titkait fedi fel, de Vitéz László kalandjai is megelevenednek. A fesztivál holnap is folytatódik, akkor a folyamatosan működő parkjátékok mellett az Udvarhely bábműhely tart előadást az Öreg király hagyatéka címmel. Megújulnak a balatoni kompkikötők. A 6 milliárd forint értékű beruházás 2027 végéig készül el. A munkálatok ideje alatt a kompközlekedés zavartalan marad. Erről tájékoztatott pénteken a Balatoni Hajózási ZRT. A beruházás keretében megújítják a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját is. Többek között megújulnak a kikötői mólók és épületek, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók épülnek, és gördülékenyebb lesz a kompra történő fel- és lehajtás is. Megjelent pénteken a Magyar Közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 millió forintos támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció 12 millió forintot kap idén. Híreink végén pedig sport. Horgászverseny miatt korlátozottan pecázhatnak a desedai hobbi horgászok holnap. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy a verseny miatt lezárják a füredi szőlőhegy előtti partszakasz egy részét. Ezen a területen holnap hajnali 6 órától délután 2 óráig csak a bajnokság résztvevői horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, eső, zápor már csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik, 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
2: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Várostakarítás kezdődik szerdán, könyvbemutatót tartanak a könyvtárban, egyre melegebb napokra számíthatunk. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 14 óra van. Nagy takarítás lesz a városban ebben a hónapban, a munkálatok ideiglenes parkoló lezárásokkal járnak, hívta fel a figyelmet a kaposvári városüzemeltetés. Tájékoztatásuk szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatokat június 10-én az Anna utca Rákóczi tér közötti szakaszon, a Baross Gábor utca és a Gróf Aponyi Albert utca között kezdik, majd egy héttel később, június 17-én a Talján Gyula utcában folytatják. A hónap utolsó alkalma június 24-én lesz, ekkor a Bajcsi Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A munkavégzés idején lezárják a parkolókat, erre táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Kaposvári pedagógus költő verses kötetét mutatja be hétfőn a Takács Gyula Városi Könyvtár. Az intézmény közleménye szerint a csaknem 4 évtizede a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában tanító magyar szakos Rozsos Gábor Ködmagány címmel első alkalommal ad ki könyvet. Rozsos Gábor versei korábban országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Az ingyenesen látogatható hétfői bemutatón Lőrinc Sándor újságíró és Kántor Péter, a Táncsics Mihály gimnázium tanára beszélgetnek a szerzővel. A rendezvény 17 órakor kezdődik a könyvtárban. A saját családtagjaira támadt az a férfi, akinek esetét a napokban tárgyalta a Fonyódi járás bíróság. A Somogy vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a 30-as éveiben járó férfi a napi italfogyasztásai hatására rendszeresen viselkedett agresszíven a hozzátartozóival. Tavaly novemberben is erősen ittas volt, rátámadta szüleire, akik a közelben élő másik gyermeküktől kértek segítséget. Az indulatos férfi a testvérét is megtámadta volna, véletlenül azonban édesanyjuk arcát találta el, akinek eltört az arc csontja. A dühöngő férfinek ez sem volt elég, tovább kiabált és kötekedett, és csak a szerencsének köszönhetően nem okozott több sérülést. A bíróság felfüggesztett börtönnel büntette az erőszakos férfit, valamint indítványozták, hogy a férfit tiltsák ki a szeszes italtárusító nyilvános helyekről. A Bánkitóba fulladt egy 15 éves fiú pénteken, közölte a Nógrádvár megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a fiú iskolai kiránduláson vett részt, és társaival egyetemben a tó szabad strandján fürdőzött, amikor elmerült a vízben. A csoport kísérői azonnal megkezdték a fiú keresését, és értesítették a hatóságokat. A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai azonban már csak a fiatal fiú holttestét találták meg. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, eső, zápor már csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik. 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: Hírek most!
1: Kiválasztották Somogy Borát, Latinovics Zoltán halálára emlékeztek. 15 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Kiválasztották Somogy idei borát. A Somogy vármegyei önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben 11 pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről összesen 37 mintával. Az italok közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat. A pontozás végül a Bujdosó pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatásának kedvezett, így ez a nedű lett a 2026-os év Somogy bora. A rendezvényen kiválasztották az Agrárgazdasági Kamara, az Iparkamara, a Kométa és a Finó borait is. Az eredményhirdetést követően a társadalmi zsűri egy külön díjat is megszavazott, ezt a Huyber Pince 2025-ös évjáratú Király Leányka bora érdemelte ki. Újabb 59 levél került fel a kaposvári életfára. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásokhoz híven Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban felállították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. 50 éve hunyt el Latinovics Zoltán, a színészóriás halálának évfordulójára csütörtökön Balatonszemesen emlékeztek a színész síremlékénél. Iváncsics Zsolt balatonszemes polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a település nem csak nyaralóhelye volt a színész királynak, hanem a családi otthona menedéke is. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a színész sorsa Balatonszemesen ért véget 1976. június 4-én. Úgy fogalmazott, ez a település lett az örök nyughelye, a sírja pedig ma is zarándokhely. Latinovics Zoltán halálának körülményei egyébként máig nem tisztázottak, nem tudni, hogy halála baleset vagy öngyilkosság volt. A tanárok teljesítményértékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni, vélekedett a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője a Facebook oldalán pénteken. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy a döntés pénzügyi kockázatot jelent, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás. Magyar Éva kormányszóvivő pénteken jelentette be a kormány döntését, miszerint a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, és nem mutat valós képet a munkájukról, valamint a szakmai fejlődésüket sem támogatja.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, eső, zápor már csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik, 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD. Reklám hangzott el. Hírek most!
1: Holnap is tart a Bábszintér évadzárója, duplán ünnepelhetett a KVK. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 16 óra van. Évadzárót tart a hétvégén a Bábszintér. A Parkszínházi Fesztivál ingyenesen látogatható programjai már délelőtt megkezdődtek. A Cucorka találkozón óvodás és általános iskolás gyerekek bábcsoportjai tartanak bemutatót. A családoknak szóló programok délután 5 órától indulnak, lesz egyebek mellett családi festőműhely, figurás játszó, Bocska Ágnes a Vasari Park titkait fedi fel, de Vitéz László kalandjai is megelevenednek. A fesztivál holnap is folytatódik, akkor a folyamatosan működő parkjátékok mellett az Udvarhely bábműhely tart előadást az Öreg Király hagyatéka címmel. Ebben az évben sem maradhat el a virágültetés a Sávháznál, idén is megrendezik a közösségépítő programot. Erről a Facebook oldalán adott hírt Kárpáti Tímea alpolgármester. A több éves hagyományra visszatekintő eseményt minden esztendőben a környék megszépítésének céljával és a közösségépítés szándékával hívja életre az alpolgármester. Ezúttal holnap 16 órára várják az önkénteseket, akik egy nyári virágok kiültetésében segíthetnek. A kezdeményezés egyébként minden évben egyre több érdeklődőt vonz, tavaly például mintegy 150 virágpalánta került a földbe. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint a javaslat azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, hogy a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt. Az egy hete eltűnt kislány, Liana holttestét csütörtökön találták meg. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, hiszen az a lánya barátnője volt. A férfi ellen évek óta többször érkezett jelzés és bejelentés a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Híreink végén pedig sport. Előbb győzött, majd pedig az első helyen zárta a bajnokságot a KVK. A kaposvári pólósok pénteken a Miskolc otthonába látogattak a férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokságának utolsó játéknapján. Az idegenben vívott meccs 18-12 arányú kaposvári győzelmet hozott, ez pedig azt is eredményezte, hogy a KVK a tabella első helyén zárta az alsóházi bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében többnyire derült lesz felettünk az ég, a légmozgás is általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul, az esti órákra pedig 15 fokig csökken. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik, 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

zenék folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Várostakarítás nehezítheti a parkolást a jövő héttől. Kivonul Magyarországról a Same Day. 17 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Kaposvári pedagógus költő verses kötetét mutatja be hétfőn a Takács Gyula Városi Könyvtár. Az intézmény közleménye szerint a csaknem 4 évtizede a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában tanító magyar szakos Rozsos Gábor Ködmagány címmel első alkalommal ad ki könyvet. Rozsos Gábor versei korábban országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Az ingyenesen látogatható hétfői bemutatón Lőrinc Sándor újságíró és Kántor Péter, a Táncsics Mihály gimnázium tanára beszélgetnek a szerzővel. A rendezvény 17 órakor kezdődik a könyvtárban. A saját családtagjaira támadt az a férfi, akinek esetét a napokban tárgyalta a Fonyódi járás bíróság. A Somogy vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a 30-as éveiben járó férfi a napi italfogyasztásai hatására rendszeresen viselkedett agresszíven a hozzátartozóival. Tavaly novemberben is erősen ittas volt, rátámadta szüleire, akik a közelben élő másik gyermeküktől kértek segítséget. Az indulatos férfi a testvérét is megtámadta volna, véletlenül azonban édesanyjuk arcát találta el, akinek eltört az arc csontja. A dühöngő férfinek ez sem volt elég, tovább kiabált és kötekedett, és csak a szerencsének köszönhetően nem okozott több sérülést. A bíróság felfüggesztett börtönnel büntette az erőszakos férfit, valamint indítványozták, hogy a férfit tiltsák ki a szeszes italtárusító nyilvános helyekről. Nyilvánosságra került, hogy mit vár el az Európai Bizottság a Tisza kormánytól, jelentette be a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője a Facebook oldalán szombaton. Rétvári Bence szerint a 16 oldalas dokumentumban az emberek mindennapjait érintő változtatások szerepelnek. Ezek közül a politikus kiemelte az árkorlátozások kérdését, az államilag támogatott hitelek ügyét, az otthontámogatási programok megváltoztatását, a rezsicsökkentést, az adó és a nyugdíjrendszer átalakítását, a különadók kivezetését, valamint az orosz energiáról való leválás kérdését is. Rétvári Bence a videóban úgy fogalmazott, a magyar embereknek joguk van tudni, hogy a kormány miben állapodik meg az Európai Bizottsággal, ezért nyilvánosságot követelt. Kivonul Magyarországról a Same Day futárszolgálat, miután meghiúsult az Express One-nal tervezett összeolvadása, közölte a román anyacég pénteken. A Magyarországon 230 munkavállalót foglalkoztató társaság többek között az EMAG csomaglogisztikáját biztosítja, havi szinten 7 számjegyű csomagmennyiséget kezel. Az eredeti tervek szerint az Express One megvásárolta volna a Same Day részvényeinek 100%-át, a tranzakció meghiúsulásával azonban a cég nem tudja tovább vállalni a megváltozott futárszolgálati piacon kialakult versenyt.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő részében többnyire derült lesz felettünk az ég, a légmozgás is általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul, az esti órákra pedig 15 fokig csökken. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik, 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton itt. Most. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Most. FM 91.2.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gálaműsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Mordió most.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajjal.

0: legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Ájli Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. június 6-a, szombat, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Tovább lombosodik az életfa. Ismét gazdagodott a kaposvári életfa, ezúttal újabb 59 levél került fel a város egyik emblematikus jelképére. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyerekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásoknak megfelelően Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az életfa program még 2002-ben indult, eleinte facsemetéket ültettek a Békeparkban és a Városliget különböző pontjain, így több mint 400 fával lett több Kaposváron. Az első bronzból készült életfát, Gera Katalin szobrászművész munkáját éppen 20 éve, 2006-ban állították. 2012-ben a második, 2021-ben pedig már a harmadik bronzfa is bekerült a Városligetbe. Ez utóbbira ragasztották most fel az újszülöttek neveit és születési dátumaikat tartalmazó leveleket. A harmadik bronzszoborra 4000 kisgyermek neve kerülhet fel. Hamarosan minden csomag gazdára talál. A nyári szünet kezdetéig eljutnak az érintettekhez az Élelmiszerbank nagy tavaszi adománygyűjtési akciójának felajánlásai. Erről Nagy György András, a szervezet külső kapcsolatok igazgatója beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy évtizedek óta szerveznek gyűjtéseket, évente többször is. A legutóbbit május elején tartották, ezen országszerte csak nem 5000 áruház vett részt, amelyekben önkéntesek várták a vásárlók felajánlásait. Somogyban, de különösen Kaposváron kifejezetten sikeresnek bizonyult az akció, az Élelmiszerbank munkatársai 2700 csomagot tudtak összeállítani a felajánlott élelmiszerekből. Az adományokat a környék rászorulói kapják, főként nagy családok, idősek, gyermekvédelmi intézmények és hajléktalan emberek. A Magyar Élelmiszerbank gyűjtőkampányáról Nagy György Andrást, a szervezet külső kapcsolatok igazgatóját hallják.
4: Mert nagyon sokan ismerik és kifejezetten várják ezeket a gyűjtéseket, hiszen 20 éve szervezi folyamatosan az Élelmiszerbank Egyesület. Országos szinten így a legóvatosabb becslések szerint is 200 ezer ember járult hozzá valamilyen tartós élelmiszerrel ehhez az akcióhoz itt a megyében. Összesen 10.690 kilónyi felajánlást adtak össze a vásárlók. Az is megfigyelhető, hogy egyre többen fiatalok is adományoznak, tehát akár egyetemisták, akik csoportosan betérnek az üzletekbe, és hát váratlan az önkéntesek számára is, hogy milyen segítőkészek. Idén például volt olyan történet, hogy egy legénybúcsúnak a résztvevőit majdnem egy teli bevásárló kocsit gurítottak oda a gyűjtőpontra. Illetve ami folyamatosan megfigyelhető, hogy ezek a tartós élelmiszergyűjtések a legfiatalabb korosztály a kisgyerekek számára is az első jótékonysági élményeket tartogatják. Nagyon szívmelengető, amikor a kisgyerekek által kiválasztott finomságok, édességek kerülnek átadásra, ők maguk nyújtják át az önkénteseinknek, ez tényleg tulajdonképpen a jótékonyság kultúrájának az átörökítését segítik.
3: Közös virágültetés lesz holnap a Sávháznál. Idén sem maradhat el a virágültetés a Sávháznál, a közösségépítő programot június első vasárnapján rendezik meg. Erről tájékoztatott a Facebook oldalán Kárpáti Tímea alpolgármester. A több éves hagyományra visszatekintő eseményt minden esztendőben a környék megszépítésének céljával és a közösségépítés szándékával hívja életre az alpolgármester. Ezúttal holnap 16 órára várják az önkénteseket, akik egy nyári virágok kiültetésében segíthetnek. A kezdeményezés egyébként minden évben egyre több érdeklődőt vonz, tavaly például mintegy 150 virágpalánta került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Fesztivállal köszönnek el az évattól a bábosok. A bábszínházi évad is a végéhez közeledik, a bábszíntér ezen a hétvégén tartja az évadzárót. A Parkszínházi Fesztivál mai programjai már délelőtt megkezdődtek. A Cucorka találkozón óvodás és általános iskolás gyerekek bábcsoportjai tartottak bemutatót. A családoknak szóló programok délután indultak, volt egyebek mellett családi festőműhely, figurás játszó, Bocska Ágnes a Vasari Park titkaiba avatta be az érdeklődőket, de Vitéz László kalandjai is megelevenedtek. Az ingyenesen látogatható fesztivál holnap is folytatódik, akkor a folyamatosan működő parkjátékok mellett 11 órától az Öreg Király hagyatéka címmel az Udvarhely bábműhely tart előadást. A színész királyra emlékeztek. Latinovics Zoltánra emlékeztek halálának 50. évfordulóján csütörtökön Balatonszemesen. A színész síremlékénél megtartott megemlékezésen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója felidézte, hogy a színészt a kommunista diktatúra éveiben mellőzték, szakmailag ellehetetlenítették. A főigazgató kiemelte, éppen ezért fontos, hogy a művész halála után 50 évvel ne csupán a legendát ünnepeljük, hanem az embert is megértsük. Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere arról beszélt, hogy a település nem csak nyaralóhelye volt a színész királynak, hanem a családi otthona menedéke is. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a színész élete Balatonszemesen ért véget 1976. június 4-én. Úgy fogalmazott, ez a település lett az örök nyughelye, a sírja pedig ma is zarándokhely. Latinovics Zoltán idén lenne 95 éves, az pedig máig nem tisztázott, hogy halála öngyilkosság vagy baleset volt. A krónika végén pedig néhány helyi vonatkozású sporthír. Duplán örülhettek a pólósok. Kétszeresen is ünnepeltek a kaposvári pólósok pénteken. A KVK játékosai először győztes meccsen remekeltek, majd pedig az első helyen zárták a bajnokságot. A csapat pénteken a Miskolc otthonába látogatott a férfi vízilabda UB1 alsóházi bajnokságának utolsó játéknapján. Az idegenben vívott meccs 18-12 arányú kaposvári győzelmet hozott, ez pedig azt is eredményezte, hogy a KVK a tabella első helyén zárhatta az alsóház küzdelmeit. Versenyeznek holnap a Desedán. A kaposvári hobbi horgászokat is érinti az a verseny, amit holnap rendeznek a Desedán. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület közleménye szerint a verseny résztvevői a füredi szőlőhegy előtti partszakasz egy részén mérik összetudásukat. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen csak ők pecázhatnak holnap reggel 6 és 14 óra között. A közlemény szerint a bajnokság ideje alatt a versenypálya területét megjelölik a szervezők. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből. Minden további részletet a Deseda Horgászparadicsom Somogyban elnevezésű Facebook oldalon lehet elolvasni.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő részében többnyire derült lesz felettünk az ég, a légmozgás is általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 25 fok körül alakul, az esti órákra pedig 15 fokig csökken. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is magasabbra emelkedik, 26 és 28 fok között lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb 59 levél került fel a kaposvári életfára. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásokhoz híven Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban felállították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Kiválasztották Somogy idei borát. A Somogy vármegyei önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben 11 pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről összesen 37 mintával. Az italok közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat. A pontozás végül a Bújdosó pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatásának kedvezett, így ez a nedű lett a 2026-os év Somogy bora. A rendezvényen kiválasztották az Agrárgazdasági Kamara, az Iparkamara, a Kométa és a Finó borait is. Az eredményhirdetést követően a társadalmi zsűri egy külön díjat is megszavazott, ezt a Huyber Pince 2025-ös évjáratú Király Leányka bora érdemelte ki. 50 éve hunyt el Latinovics Zoltán, a színészóriás halálának évfordulójára csütörtökön Balatonszemesen emlékeztek a színész síremlékénél. Iváncsics Zsolt balatonszemes polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a település nem csak nyaralóhelye volt a színész királynak, hanem a családi otthona menedéke is. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a színész sorsa Balatonszemesen ért véget 1976. június 4-én. Úgy fogalmazott, ez a település lett az örök nyughelye, a sírja pedig ma is zarándokhely. Latinovics Zoltán halálának körülményei egyébként máig nem tisztázottak, nem tudni, hogy halála baleset vagy öngyilkosság volt. Csak kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be a jégkármérséklő rendszert, közölte pénteken a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azt írták, hogy június 3-ától kizárólag a legmagasabb, 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be az országos jégkármérséklő rendszert. A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyagmennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is derült maradt felettünk az ég, a légmozgás is gyenge, mérsékelt lesz, a hőmérséklet hajnalra 13 fokig csökken. A hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, és holnap már sok napsütésre van kilátás. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ebben az évben sem maradhat el a virágültetés a Sávháznál, idén is megrendezik a közösségépítő programot. Erről a Facebook oldalán adott hírt Kárpáti Tímea alpolgármester. A több éves hagyományra visszatekintő eseményt minden esztendőben a környék megszépítésének céljával és a közösségépítés szándékával hívja életre az alpolgármester. Ezúttal holnap 16 órára várják az önkénteseket, akik egy nyári virágok kiültetésében segíthetnek. A kezdeményezés egyébként minden évben egyre több érdeklődőt vonz, tavaly például mintegy 150 virágpalánta került a földbe. Évadzárót tart a hétvégén a Bábszintér. A Parkszínházi Fesztivál ingyenesen látogatható programjai már délelőtt megkezdődtek. A Cucorka találkozón óvodás és általános iskolás gyerekek bábcsoportjai tartottak bemutatót. A családoknak szóló programok délután 5 órától indultak, volt egyebek mellett családi festőműhely, figurás játszó, Bocska Ágnes a Vasari Park titkait fedte fel, de Vitéz László kalandjai is megelevenedtek. A fesztivál holnap is folytatódik, akkor a folyamatosan működő parkjátékok mellett az Udvarhely bábműhely tart előadást az Öreg Király hagyatéka címmel. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten. A tüntetők az Országház elé vonultak, ahol a szónokok azt hangoztatták, hogy a magyar kormány 6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. Hozzátették, hogy a magyar kormány nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja. Kivonul Magyarországról a Same Day futárszolgálat, miután meghiúsult az Express One-nal tervezett összeolvadása, közölte a román anyacég pénteken. A Magyarországon 230 munkavállalót foglalkoztató társaság többek között az EMAG csomaglogisztikáját biztosítja, havi szinten 7 számjegyű csomagmennyiséget kezel. Az eredeti tervek szerint az Express One megvásárolta volna a Same Day részvényeinek 100%-át, a tranzakció meghiúsulásával azonban a cég nem tudja tovább vállalni a megváltozott futárszolgálati piacon kialakult versenyt. Híreink végén pedig sport. Horgászverseny miatt korlátozottan pecázhatnak a desedai hobbi horgászok holnap. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy a verseny miatt lezárják a füredi szőlőhegy előtti partszakasz egy részét. Ezen a területen holnap hajnali 6 órától délután 2 óráig csak a bajnokság résztvevői horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is derült maradt felettünk az ég, a légmozgás is gyenge mérsékelt lesz, a hőmérséklet hajnalra 13 fokig csökken. A hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, és holnap már sok napsütésre van kilátás. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Hamarosan minden csomag gazdára talál. A nyári szünet kezdetéig eljutnak az érintettekhez az Élelmiszerbank nagy tavaszi adománygyűjtési akciójának felajánlásai. Erről Nagy György András, a szervezet külső kapcsolatok igazgatója beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy évtizedek óta szerveznek gyűjtéseket, évente többször is. A legutóbbit május elején tartották, ezen országszerte csak nem 5000 áruház vett részt, amelyekben önkéntesek várták a vásárlók felajánlásait. Somogyban, de különösen Kaposváron kifejezetten sikeresnek bizonyult az akció. Az Élelmiszerbank munkatársai 2700 csomagot tudtak összeállítani a felajánlott élelmiszerekből. Az adományokat a környék rászorulói kapják, főként nagy családok, idősek, gyermekvédelmi intézmények és hajléktalan emberek. A Magyar Élelmiszerbank gyűjtőkampányáról Nagy György Andrást, a szervezet külső kapcsolatok igazgatóját hallják.
2: Már nagyon sokan ismerik és kifejezetten várják ezeket a gyűjtéseket, hiszen 20 éve szervezi folyamatosan az Élelmiszerbank Egyesület. Országos szinten így a legóvatosabb becslések szerint is 200 000 ember járult hozzá valamilyen tartós élelmiszerrel ehhez az akcióhoz itt a megyében. Összesen 10690 kilónyi felajánlást adtak össze a vásárlók. Az is megfigyelhető, hogy egyre többen fiatalok is adományoznak, tehát akár egyetemisták, akik csoportosan betérnek az üzletekbe, és hát váratlan az önkéntesek számára is, hogy milyen segítőkészek. Idén például volt olyan történet, hogy egy legénybúcsúnak a résztvevőit majdnem egy teli bevásárlókocsit gurítottak oda a gyűjtőpontra. Illetve ami folyamatosan megfigyelhető, hogy ezek a tartós élelmiszergyűjtések a legfiatalabb korosztály a kisgyerekek számára is az első jótékonysági élményeket tartogatják. Nagyon szívmelengető, amikor a kisgyerekek által kiválasztott finomságok, édességek kerülnek átadásra, ők maguk nyújtják át az önkénteseiknek, ez tényleg tulajdonképpen a jótékonyság kultúrájának az átörökítését segíti.
1: Tovább lombosodik az életfa. Ismét gazdagodott a kaposvári életfa, ezúttal újabb 59 levél került fel a város egyik emblematikus jelképére. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyerekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásoknak megfelelően Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, eleinte facsemetéket ültettek a Békeparkban és a Városliget különböző pontjain, így több mint 400 fával lett több Kaposváron. Az első bronzból készült életfát, Gera Katalin szobrászművész munkáját éppen 20 éve, 2006-ban állították. 2012-ben a második, 2021-ben pedig már a harmadik bronzfa is bekerült a Városligetbe. Ez utóbbira ragasztották most fel az újszülöttek neveit és születési dátumaikat tartalmazó leveleket. A harmadik bronzszoborra 4000 kisgyermek neve kerülhet fel. Közös virágültetés lesz holnap a Sávháznál. Idén sem maradhat el a virágültetés a Sávháznál, a közösségépítő programot június 1. vasárnapján rendezik meg, erről tájékoztatott a Facebook oldalán Kárpáti Tímea alpolgármester. A több éves hagyományra visszatekintő eseményt minden esztendőben a környék megszépítésének céljával és a közösségépítés szándékával hívja életre az alpolgármester. Ezúttal holnap 16 órára várják az önkénteseket, akik egy nyári virágok kiültetésében segíthetnek. A kezdeményezés egyébként minden évben egyre több érdeklődőt vonz, tavaly például mintegy 150 virágpalánta került a földbe, a környéken élők összefogásának köszönhetően. Fesztivállal köszönnek el az évadtól a bábosok. A bábszínházi évad is a végéhez közeledik, a bábszintér ezen a hétvégén tartja az évadzárót. A parkszínházi fesztivál mai programjai már délelőtt megkezdődtek. A Cucorka találkozón óvodás és általános iskolás gyerekek bábcsoportjai tartottak bemutatót. A családoknak szóló programok délután indultak, volt egyebek mellett családi festőműhely, figurás játszó, Bocska Ágnes a Vasari Park titkaiba avatta be az érdeklődőket, de Vitéz László kalandjai is megelevenedtek. Az ingyenesen látogatható fesztivál holnap is folytatódik, akkor a folyamatosan működő parkjátékok mellett 11 órától az Öreg Király hagyatéka címmel az Udvarhely bábműhely tart előadást. A Színész Királyra emlékeztek. Latinovics Zoltánra emlékeztek halálának 50. évfordulóján csütörtökön Balatonszemesen. A színész síremlékénél megtartott megemlékezésen Mucár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója felidézte, hogy a színészt a kommunista diktatúra éveiben mellőzték, szakmailag ellehetetlenítették. A főigazgató kiemelte, éppen ezért fontos, hogy a művész halála után 50 évvel ne csupán a legendát ünnepeljük, hanem az embert is megértsük. Iváncsics Zsolt, balatonszemes polgármestere arról beszélt, hogy a település nem csak nyaralóhelye volt a színész királynak, hanem a családi otthona menedéke is. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a színész élete Balatonszemesen ért véget 1976. június 4-én. Úgy fogalmazott, ez a település lett az örök nyughelye, a sírja pedig ma is zarándokhely. Latinovics Zoltán idén lenne 95 éves, az pedig máig nem tisztázott, hogy halála öngyilkosság vagy baleset volt. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Duplán örülhettek a pólósok. Kétszeresen is ünnepeltek a kaposvári pólósok pénteken. A KVK játékosai először győztes meccsen remekeltek, majd pedig az első helyen zárták a bajnokságot. A csapat pénteken a Miskolc otthonába látogatott a férfi vízilabda UB1 alsóházi bajnokságának utolsó játéknapján. Az idegenben vívott meccs 18-12 arányú kaposvári győzelmet hozott, ez pedig azt is eredményezte, hogy a KVK a tabella első helyén zárhatta az alsóház küzdelmeit. Versenyeznek holnap a Desedán. A kaposvári hobbihorgászokat is érinti az a verseny, amit holnap rendeznek a Desedán. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület közleménye szerint a verseny résztvevői a füredi szőlőhegy előtti partszakasz egy részén mérik összetudásukat. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen csak ők pecázhatnak holnap reggel 6 és 14 óra között. A közlemény szerint a bajnokság ideje alatt a versenypálya területét megjelölik a szervezők. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből. Minden további részletet a Deseda Horgászparadicsom Somogyban elnevezésű Facebook oldalon lehet elolvasni.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Holnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, és sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13 és 15, holnap délután pedig 26 és 28 fok között lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Nagy takarítás lesz a városban ebben a hónapban, a munkálatok ideiglenes parkoló lezárásokkal járnak, hívta fel a figyelmet a kaposvári városüzemeltetés. Tájékoztatásuk szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatokat június 10-én az Anna utca Rákóczi tér közötti szakaszon, a Baross Gábor utca és a Gróf Aponyi Albert utca között kezdik, majd egy héttel később, június 17-én a Talján Gyula utcában folytatják. A hónap utolsó alkalma június 24-én lesz, ekkor a Bajcsi Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A munkavégzés idején lezárják a parkolókat, erre táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Kaposvári pedagógus költő verses kötetét mutatja be hétfőn a Takács Gyula Városi Könyvtár. Az intézmény közleménye szerint a csaknem 4 évtizede a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában tanító magyar szakos Rozsos Gábor Ködmagány címmel első alkalommal ad ki könyvet. Rozsos Gábor versei korábban országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Az ingyenesen látogatható hétfői bemutatón Lőrinc Sándor újságíró és Kántor Péter, a Táncsics Mihály gimnázium tanára beszélgetnek a szerzővel. A rendezvény 17 órakor kezdődik a könyvtárban. A saját családtagjaira támadt az a férfi, akinek esetét a napokban tárgyalta a Fonyódi járás bíróság. A Somogy vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a 30-as éveiben járó férfi a napi italfogyasztásai hatására rendszeresen viselkedett agresszíven a hozzátartozóival. Tavaly novemberben is erősen ittas volt, rátámadta szüleire, akik a közelben élő másik gyermeküktől kértek segítséget. Az indulatos férfi a testvérét is megtámadta volna, véletlenül azonban édesanyjuk arcát találta el, akinek eltört az arc csontja. A dühöngő férfinek ez sem volt elég, tovább kiabált és kötekedett, és csak a szerencsének köszönhetően nem okozott több sérülést. A bíróság felfüggesztett börtönnel büntette az erőszakos férfit, valamint indítványozták, hogy a férfit tiltsák ki a szeszes italtárusító nyilvános helyekről. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint az értékelési rendszer hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a hajnali pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak, és sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13 és 15, holnap délután pedig 26 és 28 fok között lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most!
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2 Rádió mostot.
2: Az első szerelem, az első pofonok, első pofonok, az

nagy a baj, ha visszakar.

nagy a baj, ha visszakar. A világon egy nagy vihar. Éressak és légy szabad.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb 59 levél került fel a kaposvári életfára. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásokhoz híven Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban felállították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Kiválasztották Somogy idei borát. A Somogy vármegyei önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben 11 pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről összesen 37 mintával. Az italok közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat. A pontozás végül a bújdosó pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatásának kedvezett, így ez a nedű lett a 2026-os év Somogy bora. A rendezvényen kiválasztották az Agrárgazdasági Kamara, az Iparkamara, a Kométa és a Finó borait is. Az eredményhirdetést követően a társadalmi zsűri egy külön díjat is megszavazott, ezt a Huyber Pince 2025-ös évjáratú Király Leányka bora érdemelte ki. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel pénteken kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Pap Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, és sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13 és 15, holnap délután pedig 26 és 28 fok között lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fa.

igaz, na akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Ebben az évben sem maradhat el a virágültetés a sávháznál, idén is megrendezik a közösségépítő programot. Erről a Facebook oldalán adott hírt Kárpáti Tímea alpolgármester. A több éves hagyományra visszatekintő eseményt minden esztendőben a környék megszépítésének céljával és a közösségépítés szándékával hívja életre az alpolgármester. Ezúttal ma 16 órára várják az önkénteseket, akik egy nyári virágok kiültetésében segíthetnek. A kezdeményezés egyébként minden évben egyre több érdeklődőt vonz, tavaly például mintegy 150 virágpalánta került a földbe. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint a javaslat azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. Meghosszabbodik a tavaszi fagykár bejelentés határideje. Erre hívta fel az érintett gazdálkodók figyelmét közleményében az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Közölték, hogy a bejelentési határidő június 9-ére módosul, a káreseményeket pedig továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén lehet rögzíteni. Híreink végén pedig sport. Előbb győzött, majd pedig az első helyen zárta a bajnokságot a KVK. A kaposvári pólósok pénteken a Miskolc otthonába látogattak a férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokságának utolsó játéknapján. Az idegenben vívott meccs 18-12 arányú kaposvári győzelmet hozott, ez pedig azt is eredményezte, hogy a KVK a tabella első helyén zárta az alsóházi bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, és ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13 és 15 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Mol.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok! Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok!

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: egybe kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Csepregi Éva vagyok, a Neotomból. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nagy takarítás lesz a városban ebben a hónapban, a munkálatok ideiglenes parkoló lezárásokkal járnak, hívta fel a figyelmet a kaposvári városüzemeltetés. Tájékoztatásuk szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatokat június 10-én az Anna utca Rákóczi tér közötti szakaszon, a Baross Gábor utca és a Gróf Aponyi Albert utca között kezdik, majd egy héttel később, június 17-én a Talján Gyula utcában folytatják. A hónap utolsó alkalma június 24-én lesz, ekkor a Bajcsi Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A munkavégzés idején lezárják a parkolókat, erre táblákkal figyelmeztetik az autósokat. A saját családtagjaira támadt az a férfi, akinek esetét a napokban tárgyalta a Fonyódi járás bíróság. A Somogy vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a 30-as éveiben járó férfi a napi italfogyasztásai hatására rendszeresen viselkedett agresszíven a hozzátartozóival. Tavaly novemberben is erősen ittas volt, rátámadta szüleire, akik a közelben élő másik gyermeküktől kértek segítséget. Az indulatos férfi a testvérét is megtámadta volna, véletlenül azonban édesanyjuk arcát találta el, akinek eltört az arc csontja. A dühöngő férfinek ez sem volt elég, tovább kiabált és kötekedett, és csak a szerencsének köszönhetően nem okozott több sérülést. A bíróság felfüggesztett börtönnel büntette az erőszakos férfit, valamint indítványozták, hogy a férfit tiltsák ki a szeszes italtárusító nyilvános helyekről. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, jelentette be pénteken a Facebookon Köböl Anita kormány szóvivő. Elmondta, hogy azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és megkezdik a két tározó rekonstrukcióját.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, és ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13 és 15 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójában. Rádió most. Lazítson. Velünk. What we're saying is not protesting.

0: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Nekem kell a kép, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Kiválasztották Somogy idei borát. A Somogy vármegyei önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben 11 pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről összesen 37 mintával. Az italok közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat. A pontozás végül a bújdosó pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatásának kedvezett, így ez a nedű lett a 2026-os év Somogy bora. A rendezvényen kiválasztották az Agrárgazdasági Kamara, az Iparkamara, a Kométa és a Finó borait is. Az eredményhirdetést követően a társadalmi zsűri egy külön díjat is megszavazott, ezt a Huyber Pince 2025-ös évjáratú Királyleányka bora érdemelte ki.